0: hogy egyetlen országban sem játszadoznak az atomerőművekkel. Milliméter pontossággal tudják, mikor és hogyan állítják le őket. A helyzet úgy állt, hogy múlt csütörtökön le kellett volna állítani, az eseti jelleggel meghozott intézkedéseknek köszönhetően azonban még egy hétig működhet. Megnyílt a jelentkezés a születésszám növelését célzó országos lombik program 2026-os kiírására. A pályázati dokumentációt kizárólag online, a kifejezetten erre a célra létrehozott digitális felületen keresztül lehet benyújtani. A munkaügyi minisztérium tájékoztatása szerint a kérelmek regisztrációjára 2026. november 15-ig van lehetőség. A tárca közlése alapján a felhasználói fiók létrehozása után a felületen pontosan és hiánytalanul kell kitölteni a kért adatokat, valamint ki kell választani a kívánt egészségügyi intézményt a programban akkreditált partner klinikák listájáról. A minisztérium hangsúlyozta, hogy nem nyújthatnak be pályázatot azok, akik az idei évben más hatóságok vagy állami intézmények hasonló programjaiból már pénzügyi támogatásban részesültek. A korábbi kiírások nyertesei csak akkor jelentkezhetnek újra, ha az előző utalványok elszámolási folyamata lezárult és azt a digitális platformon érvényesítették. Románia egyetlen egyeteme sem szerepel abban a 2026-os Shanghai rangsorban, amely a felsőoktatási intézmények egyik legismertebb nemzetközi listája. Az Edupedu közlése szerint a rangsort a napokban tették közzé, és romániai felsőoktatási intézmény immár negyedik éve nem szerepel a világ 1000 legjobb egyeteme között. Az utolsó romániai egyetem, amely szerepelt a Shanghai listán, a kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem volt, amely 2023-ban esett ki. Románia hiánya a regionális szereplőket tekintve még szembetűnőbb. A 2026-os kiadás 22 közép- és kelet-európai egyetemet tartalmaz. A régió EU tagállamai közül Románián kívül csak Szlovákia és Lettország nem szerepel a rangsorban. Magyarország különben 4 egyetemmel képviselteti magát a Shanghai rangsorban.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kampöffet nincs, majd nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

igazi hőségben, igazi felüdülés. Slágerek, slágerek, magyar kedvencek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Miközben a nyugati és déli uniós államok többsége gyarapodik, a kelet-közép-európai régió, köztük Magyarország és Románia lakossága folyamatosan és aggasztó ütemben zsugorodik. Javítják a villamospályát Váradszőlősön, a hétvégén pedig Rogériuszon folytatódnak a munkálatok. Románia bekerült Európa 10 legolcsóbb úti célja közé. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az elmúlt évben is növekedni tudott az Európai Unió lakossága a pozitív migrációs egyenlegnek köszönhetően, mely mára elérte a 452 milliót. Mögötte azonban drámai regionális törésvonal húzódik. Miközben a nyugati és déli tagállamok többsége gyarapodik, a kelet-közép-európai régió, köztük Magyarország és Románia lakossága folyamatosan és aggasztó ütemben zsugorodik. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint mindkét országban olyan mértékű a természetes fogyás, amelyet a bevándorlás még csak ellensúlyozni sem képes. A romániai folyamatok hátterében a rendkívül alacsony termékenységi ráta mellett az egészségügyi rendszer strukturális összeomlása áll. Bár a statisztika Románia esetében is pozitív migrációt mutat, részben az ázsiai vendégmunkások érkezése, részben a külföldről hazatérők miatt, ugyanakkor mindez képtelen ellensúlyozni a természetes reprodukció hiányát. Javítják a villamospályát Váradszőlősön, a hétvégén pedig Rogériuszon folytatódnak a munkálatok. Az érintett szakaszokon kétirányú villamos, illetve T9-es autóbuszok szállítják majd az utasokat. Becslések szerint a munkálatok péntekig biztos eltartanak, de ez attól is függ, mit találnak a feltárás után. Az egyik helyszínen jelenleg gyep van, ezt el kell távolítani, ugyanígy a földet, a georácsot és az öntözőrendszert is. Ezután derülhet csak ki, hogy a pálya milyen állapotban van, illetve miként rögzítették a sínt a talpfákhoz. Ha minden a megfelelő zajlik, a felújítás a hétvégén a Rogérius negyedben folytatódik. Az Otelé már korábban megkezdte a villamospálya cseréjét a Transzilvániai utcában, míg a következő beavatkozás közvetlenül a Rogérius piac előtt egy S alakú pályaszakaszon történik. Románia bekerült Európa 10 legolcsóbb úti célja közé, derül ki a Hello Safe friss felméréséből. A rangsor a turisták átlagos napi kiadásait vette alapul, beleértve a szállás, az étkezés, a közlekedés és a programok költségeit. A lista élén Moldova áll, ahol átlagosan napi 34 euróból megoldható egy nyaralás. Ezt Szerbia és Koszovó követi. Románia a 8. helyen végzett, a felmérés szerint egy turista átlagosan 71 eurót költ naponta az országban. Minket Magyarország követ, ahol 72 euró egy turista napi költsége. A 10-es listára még Koszovó, Lengyelország, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Albánia és Csehország került fel.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szeptember 1-től nem lesz szükség egészségügyi kártyára, indul a digitális portál. Mostantól névtelenül is jelenthető, ha egy cégnél manipulálják a nyilvántartásokat, eltitkolnak egy biztonsági problémát, vagy más törvénysértést követnek el. A szürke a hazai autó tulajdonosok kedvenc színe. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Szeptember 1-től válik elérhetővé az Észanatátjámja elnevezésű országos digitális platform. Az országos egészségbiztosítási pénztárral kezelt rendszeren keresztül a biztosítottak egyetlen felületen férhetnek hozzá személyes orvosi adataikhoz, e-receptjeikhez, beutalóikhoz, digitális korlapjaikhoz, valamint az állami rendszer által elszámolt egészségügyi szolgáltatások előzményeihez. A szeptemberi indulással az orvosi dokumentáció kezelése is megváltozik, a beutalókat és egyéb igazolásokat a jövőben már nem kell papíralapon megőrizni. A platform része egy elektronikus időpontfoglalási rendszert is kidolgoznak. Az egészségügyi szolgáltatóknak 2026 utolsó negyedévétől lesz kötelező a rendszer használata, a zökkenőmentes átállást pedig egy tesztfázis előzi meg. Mostantól névtelenül is jelenthető, ha egy cégnél manipulálják a nyilvántartásokat, eltitkolnak egy biztonsági problémát, vagy más törvénysértést követnek el. Romániában ugyanis új országos bejelentő oldal indult, amely nem általános feljelentő felület, csak olyan visszaélések jelezhetők rajta, amelyekről a bejelentő munkája vagy más szakmai tevékenysége során szerzett tudomást. A rendszer egy olyan egységes elektronikus felület, amelyen a bejelentés mellett az azt alátámasztó dokumentumok is elküldhetők, a bejelentő pedig biztonságos csatornán keresztül tarthatja a kapcsolatot az ügyet vizsgáló személlyel, válaszolhat a további kérdésekre, és a törvény által megengedett keretek között az ügy alakulását is követheti. A szürke a hazai autó tulajdonosok kedvenc színe. A román gépjármű nyilvántartó hivatal adatai azt mutatják, hogy 2025-ben 102.378 szürke személygépkocsi kapott törzskönyvet. A népszerűségi rangsorban a fehér, a kék, a fekete és a piros következett. Szürkéből jóval többet törzskönyveztek tehát, mint fehérből és kékből együttvéve. Egészen másként mutat a globális ranglista. A tavaly gyártott személygépkocsik 29%-a volt fehér, 23% fekete, a szürkének pedig csak a harmadik hely jutott 22%-kal. Ha valaki átfesti az autóját, akkor az új szint be kell vezetni a jármű törzskönyvébe. Az Európai Bizottság irányelvének értelmében a személygépkocsikat a következő 10 alapszínnel lehet törzskönyvezni az Unióban. Fehér, sárga, narancssárga, piros, lila, kék, zöld, szürke, barna és fekete.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: tér.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A Duna vízszintjének emelése érdekében hozott intézkedések 7 nappal hosszabbították meg a csernavodai atomerőmű második reaktorának működését. Jó hír a babára várókoknak, indul a jelentkezés a 2026-os Lombik programra. Románia egyetlen egyeteme sem szerepel abban a 2026-os Shanghai rangsorban, amely a felsőoktatási intézmények egyik legismertebb nemzetközi listája. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A Duna vízszintjének emelése érdekében hozott intézkedések 7 nappal hosszabbították meg a csernavodai atomerőmű második reaktorának működését, jelentette ki Radomir Ruca ügyvivő védelmi miniszter. A számok egy dolgot mutatnak, a vízügyi hatóság által javasolt és az Altunai vízügyi igazgatóság, valamint a Védelmi Minisztérium által végrehajtott megoldásnak köszönhetően a csernavodai második reaktor további 7 napig működött, hangsúlyozta a tárca vezetője, aki azt is kiemelte, hogy egyetlen országban sem játszadoznak az atomerőművekkel. Milliméter pontossággal tudják, mikor és hogyan állítják le őket. A helyzet úgy állt, hogy múlt csütörtökön le kellett volna állítani, az eseti jelleggel meghozott intézkedéseknek köszönhetően azonban még egy hétig működhet. Megnyílt a jelentkezés a születésszám növelését célzó országos Lombik program 2026-os kiírására. A pályázati dokumentációt kizárólag online, a kifejezetten erre a célra létrehozott digitális felületen keresztül lehet benyújtani. A munkaügyi minisztérium tájékoztatása szerint a kérelmek regisztrációjára 2026. november 15-ig van lehetőség. A tárca közlése alapján a felhasználói fiók létrehozása után a felületen pontosan és hiánytalanul kell kitölteni a kért adatokat, valamint ki kell választani a kívánt egészségügyi intézményt a programban akkreditált partner listájáról. A minisztérium hangsúlyozta, hogy nem nyújthatnak be pályázatot azok, akik az idei évben más hatóságok vagy állami intézmények hasonló programjaiból már pénzügyi támogatásban részesültek. A korábbi kiírások nyertesei csak akkor jelentkezhetnek újra, ha az előző utalványok elszámolási folyamata lezárult és azt a digitális platformon érvényesítették. Románia egyetlen egyeteme sem szerepel abban a 2026-os Shanghai rangsorban, amely a felsőoktatási intézmények egyik legismertebb nemzetközi listája. Az EduPedu közlése szerint a rangsort a napokban tették közzé, és romániai felsőoktatási intézmény immár 4. éve nem szerepel a világ 1000 legjobb egyeteme között. Az utolsó romániai egyetem, amely szerepelt a Shanghai listán, a kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem volt, amely 2023-ban esett ki. Románia hiánya a regionális szereplőket tekintve még szembetűnőbb. A 2026-os kiadás 22 közép- és kelet-európai egyetemet tartalmaz. A régió EU tagállamai közül Románián kívül csak Szlovákia és Lettország nem szerepel a rangsorban. Magyarország különben 4 egyetemmel képviselteti magát a Shanghai rangsorban.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra, 2 perc van, úgyhogy itt az ideje felébredni, és hogy ez minél könnyebben menjen, ma is segít benne Hosszú Sanyi, aki mint az elmúlt napokban mindig most is egészen 10 óráig fog szórakoztatni benneteket itt a 89,6-on vagy a pluszfm.ro oldalon, és persze az okos telefonos alkalmazásunkon keresztül is. Ma augusztus 19-én szerdán, és ezt a mai vakációs Reggeli Pluszban is a legjobb nyári slágerekkel teszem, úgyhogy kezdjünk is hozzá!
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Vakációs reggeli plusz a plusz FM-en. Könnyű napot kívánok minden várhelyinak és persze mindenkinek, aki hallgat most engem. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Ezt a 0359-1722-22-es telefonszámunkon, valamint a 0734-1722-22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkon tehetitek meg. De jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Ma egy olyan témában lehet ezt, mint szerint mostantól névtelenül is jelenthető, ha egy cégnél manipulálják a nyilvántartásokat, eltitkolnak egy biztonsági problémát, vagy más törvénysértést követnek el. A Romániában ugyanis új országos bejelentő oldal indult, amely nem általános feljelentő felület, csak olyan visszaélések jelezhetők rajta, amelyekről a bejelentő munkája vagy más szakmai tevékenysége során szerzett tudomást. Úgyhogy ez jutott eszembe megtudakolni tőletek, hogy mi erről a véleményetek. A kérdése egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon keresztül is válaszolhattok, én pedig hozom nektek addig is a legjobb zenéket.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
3: Da da da da da.

Jó reggelt Nagyvárad! Az elmúlt percekben a Magnum Laude slágere szólt, a következőben pedig én fogok. Ez itt a nyári és jutott reggeli plusz azzal a hosszú Sanyival, aki még talán egy picit fázott is így a hajnali órákba. Legalábbis ugye annak köszönhetően, hogy továbbra is ugye a nyári öltözet dukál nálam, de kivéve ugye a lábbelit, mert azt cipőre váltottam a papucs helyett. Ugye köszönhetően annak, hogy itt a hajnali órákban kicsit azért még ugye visszafogottabbak a hőfokok. Jelen pillanatban egyébként olyan 18 fok körül mérhetünk, napi maximumként pedig ugyanúgy ilyen 26-28 fok körül fogunk tudni, mint a tegnapi nap folyamán, szóval folytatódni fog ez a kicsit enyhébb idő, de ezúttal már lényegesen több napsütéses órával, bár így is lesz időnként némi felhősülés, amikor akár helyenként kevéske csapadékkal is kell kalkulálni, de összességében egy nagyon kellemes nyári napot fogunk szerintem zárni, és hát front hatás sem fogja a szervezetünket ma végre terhelni, és a közlekedés sem terheli jelenleg semmilyen nehezítő tényező. Ezekben a percekben még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Nincs tudomásom arra, hogy lenne valahol a megszokottal eltérő történés, de ha van információtok ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyek egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig adom hozzá

Hello Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz, ahol mit halljátok, a kedvenc zenéitek szólnak, és persze ez az az időszak, amikor hosszúsan nyílt szó hozzátok, mert persze faggatózik, és nálatok ma annak kapcsán, hogy nektek mi arról a véleményetek, hogy mostantól névtelenül is jelenthető, ha egy cégnél visszaéléseket, vagy ne adj Isten, törvénytelenségeket követnek el, ugyanis Romániában új országos bejelentő oldal indult, ami azonban nem általános feljelentő felület, mert csak olyan visszaélések jelenthetők rajta, amelyekről a bejelentő munkája vagy más szakmai tevékenysége során szerzett tudomást. Azon keresztül persze a bejelentés mellett az azt alátámasztó dokumentumok is feltölthetők, elküldhetők, a bejelentő pedig biztonságos csatornán tarthatja a kapcsolatot az ügyet vizsgáló személlyel, válaszolhat a további kérdésekre és a törvény által megengedett keretek között az ügy alakulását is követheti. A rendszer kiemelt célja a bejelentők személyazonosságának és az általuk között információk bizalmas kezelése, ezért elektronikus bejelentés esetén a hatóság elsősorban ennek használatát ajánlja. Az új oldal használatának egyik legfontosabb feltétele, hogy a törvénysértésre vonatkozó információt a bejelentő munkája vagy más szakmai tevékenysége során szerezze meg. Én pedig megszerezném a ti véleményetek ebben a témában, várom akkor a hozzászólásokat, cserébe pedig kapjátok.

0: A nagyváradi hűségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a nyári esított reggeli plusz hosszú Sanyival. 5, 4, 3, 2, 1. 7 óra van pontban, ennek köszönhetően pedig meg is érkezett Ábrahám Miki a legfrissebb hírekkel, amelyekben szó esik többek között majd arról is, hogy a 10-nél több munkatársat foglalkoztató romániai cégek hány százaléka használja a mesterséges intelligenciát. A hírek után pedig én használni fogom a szórakoztatásatokra Nicky Orr 2022-es dalát.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egy tanulmány szerint a 10-nél több munkatársat foglalkoztató romániai cégeknek mindössze 5,2%-a használja az AI-t. A Nagyváradi Távfűtéses Társasházak 2030 végéig kaptak haladékot a mérőórák, illetve költségmegosztók felszerelésére. Új szabályok mellett készülhetnek a középiskolai évekre azok a diákok, akik a 2026-2027-es tanévben kezdik a 8. osztályt, ugyanis változik a felvételi rendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A digitális kompetenciákkal foglalkozó globális ICDL tanulmánya szerint a 10-nél több munkatársat foglalkoztató romániai cégeknek mindössze 5,2%-a használja az AI-t. Ez alig haladja meg a 20%-os uniós átlagnak a negyedét. Románia kettős lemaradással néz szembe. Az egyik az AI használata, a másik pedig a szervezeti átalakulás. Az első a hozzáféréssel, a kompetenciával és a digitalizálás ütemével kapcsolatos. A második nehezebben tetten érhető. Bár használják az AI-t, a használat gyakran egyéni. Egy alkalmazott gyorsabban ír meg egy e-mailt, egy menedzser azonnal összegez egy dokumentumot, a marketing készít egy prezentációt, az értékesítés pedig generál egy ajánlatot. Mindez hasznos, de az, hogy a Claude-ot vagy a ChatGPT-t bevezetik egy cégbe, nem jelent egyet a cégnek a mesterséges intelligencia által való átalakításával. Olvasható az elemzésben. A távfűtéses társasházak 2030 végéig kaptak haladékot a mérőórák, illetve költségmegosztók felszerelésére. A változás Nagyváradon elsősorban a fűtést érinti, hiszen a melegvízfogyasztás egyéni méréseit már régóta bevett gyakorlat. A szabály szerint a központi távfőrendszerre csatlakoztatott társasházakban individualizálni kell a fűtés és a használati melegvíz fogyasztását. A kötelezettség nem új. Az eredeti határidő 2024. december 31-e volt. Külön szabály vonatkozik a költségmegosztók felszerelésének elmulasztásáért kiszabható bírságokra. Is. A távhőszolgáltatásról szóló törvény alapján a mulasztás 500 és 1000 lej közötti bírsággal járhat. A szankció alkalmazását azonban 2026. december 31-ig elhalasztották. Új szabályok mellett készülhetnek a középiskolai évekre azok a diákok, akik a 2026-2027-es tanévben kezdik a 8. osztályt, ugyanis változik a felvételi rendszere. A képességfelmérő vizsgán elért eredmény továbbra is döntő marad, de a középiskolák ezentúl úgy is dönthetnek, hogy saját felvételi vizsgát tartanak két tantárgyból. Azok az oktatási intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy felvételi vizsgát szerveznek, az egyes szakaszokon meghirdetett helyek legtöbb felét tölthetik így be. A fennmaradó helyekre a számítógépes elosztás szerint kerülnek be a diákok. Október 1-én valamennyi tanfelügyelőség nyilvánosságra kellene hoznia azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek külön vizsgát szerveznek a 2027-es középiskolai felvételi keretében. Ugyancsak október 1-én a középiskoláknak a saját honlapjukon közzé kell tenniük a felvételi szervezésére és lebonyolítására vonatkozó eljárást.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Időként felhős lesz ma az égbolt Nagyvárad és környéke felett, és a borult időszakokban helyenként kevéske esőre is lehet számítani. A hőmérséklet hasonlóan alakul, mint tegnap, jelenleg 18 fok környékén mérhető, a napi maximum pedig olyan 28 fok körül várható, enyhe légmozgás mellett, és fronthatás ma végre nem terheli a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Augusztus 31-ig forgalomkorlátozás lesz a nagyváradi Kröngulúj utcában az ott található vasúti felüljáron végzett munkálatok miatt. Lezárták a forgalmat az Uzinálor utcai körforgalom felől, így onnan a Kröngulúj utcába nem tudtok behajtani. A korlátozások idején az autósok az alábbi kerülő utakat használhatják. Pódolúj utca, azaz Nagyváradi körgyűrű, Matej Korvin út, 19-es országút, Bihar püspöki. A közlekedőket arra kérik, hogy tartsák be a környéken kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket és lehetőség szerint használják a kijelölt alternatív útvonalat. Tehát még egyszer, az Uzinelor utcai körforgalom felől nem lehet a Kröngulúj utcába behajtani, viszont ellenkező irányba tudtok közlekedni, tehát a Kröngulújról lehet az Uzinelor felé haladni.
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt még mindig a vakációs Reggeli Plusz, a mikrofonnal egészen 10 óráig hosszú Sanyival, aki ma azzal kapcsolatban kíváncsiskodik nálatok, hogy nektek mi arról a véleményetek, hogy mostantól névtelenül is jelenthető, ha egy cégnél visszaéléseket, vagy ne adj Isten, törvénytelenségeket követnek el. Hívjatok, írjatok, kommenteljetek, és persze közben hallgassatok bennünket, mert hozzuk folyamatosan a legjobb zenéket is. Most mindjárt például Nicky O slágere, az Eyes on You érkezik.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Taylor Swift és tőle az Open Light, én pedig a tisztánlátás véget úgy gondoltam szólnok, hogy első alkalommal indul külön támogatási program Romániában a világ gyógy és aromanövény termesztők számára. A pályázat keretében projektenként legfeljebb 100 000 euró vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A kisebb gazdaságoknál az elszámolható beruházás legfeljebb 85%-át fedezheti a támogatás, míg a nagyobbaknál 65% lehet a támogatási arány. Magánszemélyek nem pályázhatnak, a program gazdasági formában működő termelők, mezőgazdasági szövetkezetek, valamint elismert termelői csoportok és szervezetek előtt áll nyitva. A támogatásból szabadföldi, üvegházi és fóliasátras virág, dísznövény, gyógy és aromanövény termesztés fejleszthető, egyebek mellett traktorok, mezőgazdasági gépek és berendezések vásárolhatók, öntözőrendszerek, víztárolók, raktárak és gazdaságon belüli feldolgozó egységek létesíthetők. A projektek saját termékeket értékesítő boltok, illetve mozgó árusító helyek kialakítását is tartalmazhatják. A részletes pályázati útmutató és mellékletei a vidékfejlesztési beruházásokat finanszírozó ügynökség honlapján érhetők el. Itt nálunk pedig továbbra is a legkiválóbb slágerek, úgyhogy akkor megint azok érkeznek.

0: Ez itt továbbra is a vakációs reggeli plusz, szép reggelt és jó rádiózást kívánok nektek. 7:30 mindjárt így érkeznek is a Plusz FM hírei. Ábrahám Mikitől megtudhatjuk például azt is, hogy meddig kaptak haladékot a nagyváradi távfűtéses társaságok a mérőórák, illetve költségmegosztók felszerelésére.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszán kilóját mindössze 10,99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31,99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tomás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Tomás. Autók, szakértelem, bizalom.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Ati Kompresszor, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21.

0: Vastagságú strapabíró laminált padlóára négyzetméterenként csak 34 lejötvennégy bani. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egy tanulmány szerint a 10-nél több munkatársat foglalkoztató romániai cégeknek mindössze 5,2%-a használja az AI-t. A nagyváradi távfűtéses társasházak 2030 végéig kaptak haladékot a mérőórák, illetve költségmegosztók felszerelésére. Új szabályok mellett készülhetnek a középiskolai évekre azok a diákok, akik a 2026-2027-es tanévben kezdik a 8. osztályt, ugyanis változik a felvételi rendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A digitális kompetenciákkal foglalkozó globális ICDL tanulmánya szerint a 10-nél több munkatársat foglalkoztató romániai cégeknek mindössze 5,2%-a használja az AI-t. Ez alig haladja meg a 20%-os uniós átlagnak a negyedét. Románia kettős lemaradással néz szembe. Az egyik az AI használata, a másik pedig a szervezeti átalakulás. Az első a hozzáféréssel, a kompetenciával és a digitalizálás ütemével kapcsolatos. A második nehezebben tetten érhető. Bár használják az AI-t, a használat gyakran egyéni. Egy alkalmazott gyorsabban ír meg egy e-mailt, egy menedzser azonnal összegez egy dokumentumot, a marketing készít egy prezentációt, az értékesítés pedig generál egy ajánlatot. Mindez hasznos, de az, hogy a Claude-ot vagy a ChatGPT-t bevezetik egy cégbe, nem jelent egyet a cégnek a mesterséges intelligencia által való átalakításával. Olvasható az elemzésben. A távfűtéses társasházak 2030 végéig kaptak haladékot a mérőórák, illetve költségmegosztók felszerelésére. A változás Nagyváradon elsősorban a fűtést érinti, hiszen a melegvízfogyasztás egyéni méréseit már régóta bevett gyakorlat. A szabály szerint a központi távfűrendszerre csatlakoztatott társasházakban individualizálni kell a fűtés és a használati melegvízfogyasztását. A kötelezettség nem új. Az eredeti határidő 2024. december 31-e volt. Külön szabály vonatkozik a költségmegosztók felszerelésének elmulasztásáért kiszabható bírságokra. A távhőszolgáltatásról szóló törvény alapján a mulasztás 500 és 1000 lej közötti bírsággal járhat. A szankció alkalmazását azonban 2026. december 31-ig elhalasztották. Új szabályok mellett készülhetnek a középiskolai évekre azok a diákok, akik a 2026-2027-es tanévben kezdik a 8. osztályt. Ugyanis változik a felvételi rendszere. A képességfelmérő vizsgán elért eredmény továbbra is döntő marad. De a középiskolák ezentúl úgy is dönthetnek, hogy saját felvételi vizsgát tartanak két tantárgyból. Azok az oktatási intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy felvételi vizsgát szerveznek, az egyes szakaszokon meghirdetett helyek legtöbb felét tölthetik így be. A fennmaradó helyekre a számítógépes elosztás szerint kerülnek be a diákok. Október 1-én valamennyi tanfelügyelőség nyilvánosságra kellene hoznia azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek külön vizsgát szerveznek a 2027-es középiskolai felvételi keretében. Ugyancsak október 1-én a középiskoláknak a saját honlapjukon közzé kell tenniük a felvételi szervezésére és lebonyolítására vonatkozó eljárást.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Időként felhős lesz ma az égbolt Nagyvárad és környéke felett, és a borult időszakokban helyenként kevéske esőre is lehet számítani. A hőmérséklet hasonlóan alakul, mint tegnap, jelenleg 18 fok környékén mérhető, a napi maximum pedig olyan 28 fok körül várható, enyhe légmozgás mellett, és fronthatás ma végre nem terheli a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: Továbbra is a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a Stefáncsén-Mári sugárúton, a Mélkovolúj utca térségében, ezért a Füstös híd irányából a Transzilvánia utca felé forgalomkorlátozásokra kell számítani egészen október 10-ig, illetve ez idő alatt sajnos a parkolás sem lesz ott lehetséges, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
1: Plusz FM! Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
3: Hát folytatódjon akkor most is a Reggeli Plusz a legjobb zenékkel, melyeket a biztonságos vezetéshez is tudjuk ajánlani, úgyhogy érkezzen is a Drive Safe, Mike Smith és Niall Horan közös új dala.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a Plusz.

Hello Nagyvárad, 7 óra 46 perckor, a mikrofonnál még mindig hosszú Sanyi, telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Ezek bármelyikén elértek bennünket, és jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is, én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Tehát mostantól névtelenül is jelenthető, ha egy cégnél manipulálják a nyilvántartásokat, eltitkolnak egy biztonsági problémát, vagy más törvénysértést követnek el. Romániában ugyanis új országos bejelentő oldal indult, amely nem általános feljelentő felület, csak olyan visszaélések jelezhetők rajta, amelyekről a bejelentő munkája vagy más szakmai tevékenysége során szerzett tudomást, úgyhogy érdekelne is, hogy mi erről a véleményetek. Ezt természetesen egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon keresztül is kifejthetitek, de vagytok is már páron, akik megtettétek, úgyhogy akkor az eddig érkezett hozzászólásokból fogok most szemezgetni. Magyar János például azt írta, a mai emberek anélkül is rossz indulatúak, de most már még biztatást is kapnak, hogy mindenki mindenkit feljelentsen. A szomszédos Magyarországon már nemzeti sport, hogy a kakas kukorékolástól a szomszéd grillpartiáig minden okot adjon a feljelentésre. Hát a munkahelyi feljelentések lehet, hogy hasznosak, viszont ez mindig kiderül, és utána a feljelentgetők nehezen fognak munkát találni. Névtelen bejelentés nem létezik, csak a mesében. Legyetek gerincesek, árulkodni hitvány dolog. Aztán Pardi Ibolya is azt írja, hogy nem tartom helyesnek. Egymás elleni primitív uszítás, vannak erre megfelelő emberek. Hát nagyon szépen köszi, várom akkor a további hozzászólásokat, és természetesen cserébe most is érkeznek a legnagyobb.

0: egy kicsit nálunk is fordulni fog, hiszen hamarosan 8 óra, úgyhogy jönnek a Plusz FM hírei, amelyben Ábrahám Miki beszél majd nekünk arról is, hogy hogyan készülhetnek a középiskolai évekre azok a diákok, akik a 2026-2027-es tanévben kezdik meg a 8. osztályt. Azt követően pedig majd a következő óra is Lagerdömpinget, a Swish Disco, Ella Henderson és Rob Mice közös dalával indítjuk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgóbank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
4: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 19-ig az 500 g-os Don Café Selected őrölt kávéára 29,99 bani, valamint 6 doboz Neumart világos sörára mindössze 15,49 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved az új receptek kipróbálása, a Dedebánba most az 5 literes Paxton forró levegő sütő csak 169, valamint az 5 szintes 350 wattos Paxton asszalógép csak 159 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Egy tanulmány szerint a 10-nél több munkatársat foglalkoztató romániai cégeknek mindössze 5,2%-a használja az AI-t. A Nagyváradi Távfűtéses Társasházak 2030 végéig kaptak haladékot a mérőórák, illetve költségmegosztók felszerelésére. Új szabályok mellett készülhetnek a középiskolai évekre azok a diákok, akik a 2026-2027-es tanévben kezdik a 8. osztályt. Ugyanis változik a felvételi rendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A digitális kompetenciákkal foglalkozó globális ICDL tanulmánya szerint a 10-nél több munkatársat foglalkoztató romániai cégeknek mindössze 5,2%-a használja az AI-t. Ez alig haladja meg a 20%-os uniós átlagnak a negyedét. Románia kettős lemaradással néz szembe. Az egyik az AI használata, a másik pedig a szervezeti átalakulás. Az első a hozzáféréssel, a kompetenciával és a digitalizálás ütemével kapcsolatos. A második nehezebben tetten érhető. Bár használják az AI-t, a használat gyakran egyéni. Egy alkalmazott gyorsabban ír meg egy e-mailt, egy menedzser azonnal összegez egy dokumentumot, a marketing készít egy prezentációt, az értékesítés pedig generál egy ajánlatot. Mindez hasznos, de az, hogy a Claude-ot vagy a ChatGPT-t bevezetik egy cégbe, nem jelent egyet a cégnek a mesterséges intelligencia által való átalakításával. Olvasható az elemzésben. A távfűtéses társasházak 2030 végéig kaptak haladékot a mérőórák, illetve költségmegosztók felszerelésére. A változás Nagyváradon elsősorban a fűtést érinti, hiszen a melegvízfogyasztás egyéni méréseit már régóta bevett gyakorlat. A szabály szerint a központi távfőrendszerre csatlakoztatott társasházakban individualizálni kell a fűtés és a használati melegvíz fogyasztását. A kötelezettség nem új. Az eredeti határidő 2024. december 31-e volt. Külön szabály vonatkozik a költségmegosztók felszerelésének elmulasztásáért kiszabható bírságokra. A távhőszolgáltatásról szóló törvény alapján a mulasztás 500 és 1000 lej közötti bírsággal járhat. A szankció alkalmazását azonban 2026. december 31-ig elhalasztották. Új szabályok mellett készülhetnek a középiskolai évekre azok a diákok, akik a 2026-2027-es tanévben kezdik a 8. osztályt. Ugyanis változik a felvételi rendszere. A képességfelmérő vizsgán elért eredmény továbbra is döntő marad, de a középiskolák ezentúl úgy is dönthetnek, hogy saját felvételi vizsgát tartanak két tantárgyból. Azok az oktatási intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy felvételi vizsgát szerveznek, az egyes szakaszokon meghirdetett helyek legtöbb felét tölthetik így be. A fennmaradó helyekre a számítógépes elosztás szerint kerülnek be a diákok. Október 1-én valamennyi tanfelügyelőségnek nyilvánosságra kellene hoznia azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek külön vizsgát szerveznek a 2027-es középiskolai felvételi keretében. Ugyancsak október 1-én a középiskoláknak a saját honlapjukon közzé kell tenniük a felvételi szervezésére és lebonyolítására vonatkozó eljárást.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Időnként felhős lesz ma az égbolt Nagyvárad és környéke felett, és a borult időszakokban helyenként kevéske esőre is lehet számítani. A hőmérséklet hasonlóan alakul, mint tegnap, jelenleg 18 fok környékén mérhető, a napi maximum pedig olyan 28 fok körül várható, enyhe légmozgás mellett, és fronthatás ma végre nem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
0: Ha arra visz az utatok, vegyétek figyelembe, hogy augusztus 24-ig forgalomkorlátozás lesz érvényben a december 1 téren, az Independence és a Mihály Viteázul utcák közötti szakaszon. A munkálatok idején tilos balra kanyarodni a Mihály Viteázul utcára, a gépjárművezetőknek egyenesen az Independence utca irányába kell tovább haladniuk, követve a helyszínen kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket. Szóval jó utat és kitartást mindenkinek!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Délelőtti plusz a Plusz FM-en, tartsatok velem ma is 10 óráig. Jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál a jól megérdemelt szabadságát töltő Szegedi Mária helyett Hosszú Sanyi, akit továbbra is fordul a kíváncsiság, hogy nektek mi arról a véleményetek, hogy mostantól névtelenül is jelenthető, ha egy cégnél visszaéléseket, vagy ne adj Isten, törvénytelenségeket követtek el. Írjátok meg nekem bátran, de fel is hívhattok, és el is mondhatjátok, és persze kommenteljetek a Facebookon, én pedig adom hozzá a legjobb nyári zenéket, olyanokat, mint a most érkező Swish Disco, Ella Henderson és Rob Miles közös sláger.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

0: Martin Garrix és Ed Sheeran, és tőlük a Repeat It. És hát igen, vannak dolgok, amiket érdemes megismételni, például az időszakos műszaki vizsgáját az autónak, mert ha az lejár, akkor bizony a forgalmi bejegyzését automatikusan felfüggesztik, így a járművel már az újabb műszaki vizsgára sem lehet saját kerekein elindulni. Aki nem tartja számon, mikor jár le az ITP-je, néhány adat megadásával online is könnyen ellenőrizheti annak érvényességét a román gépjármű nyilvántartó rendszerében. Ez a Reali Verifikare ITP oldalán az ellenőrzéshez a jármű azonosító okmány, más néven törzskönyv sorozatszámát, vagy a 17 karakteres alvásszámot kell megadni. A 17 karakternél rövidebb alvásszámmal rendelkező járműveknél pedig kizárólag a törzskönyv sorozatszámával lehet keresni. A Reali adatbázisát időszakosan frissítik, ezért az újonnan elvégzett műszaki vizsga adatai nem feltétlenül jelennek meg azonnal. Az ITP elvégzése után 24 órával az online rendszerben szereplő információk továbbra sem egyeznek a forgalmi engedély mellékletében feltüntetett adatokkal, az eltérést jelezni kell a hatóságnak. Azzal is érdemes számolni, hogy az első alkalommal Romániában forgalomba helyezett új járművek még nem találhatók meg az ITP ellenőrző adatbázisában, mivel ezeknél az első időszakos műszaki vizsgára csak a forgalomba helyezést követően az adott jármű kategóriára meghatározott határidő elteltével kerül sor. Itt állunk viszont a következő percekben is a legnagyobb slágerekre, olyanokra, mint például a most érkező Prisoner, Miley Cyrus és Dua Lipa közös előadásában.
1: Nagyváradi Rádió. Nagyváradiaknak.

0: Yeah. Ez itt a délelőtti plusz, jó rádiózás mindenkinek, közeledünk 8:30-hoz, úgyhogy meg is érkeznek hamarosan a Plusz FM legfrissebb hírei. Ábrahám Miki megosztja velünk mindjárt azt is, hogy mikor teszi közé első a lakossági fogyasztóknak szóló ajánlatát a Romgáz.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Bulizni várjuk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
3: A sztárfellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, T-Deni,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortival. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a kikapcsolódás, a Dedemánban most a két darabos dohányzó asztal szett csak 89, valamint ami a fix fotel csak 259 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Áták, le az árakkal! Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinszilhaa, Xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontrolálható.

0: ajánlatát a Romgaz. A szolgáltatás pedig jövő áprilisban indulhat el. Egyszerűbbé válik az építkezés és lakásfelújítás. Ugyanis augusztus 25-től bizonyos munkákhoz már nem kell beszerezni a hagyományos építési engedélyt. Elég lesz az egyszerűsített bejelentési eljárás. Romániában nem tűnt el a televízió a tájékozódási szokások középpontjából, ám miközben az emberek továbbra is bíznak benne, a hírek jelentős része már egy teljesen más útvonalon jut el hozzájuk. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. December folyamán teszi közzé első a lakossági fogyasztóknak szóló ajánlatát a Romgaz. A szolgáltatás pedig jövő áprilisban indulhat el. Az állami vállalat színre lépésétől az illetékesek azt várják, hogy a konkurenciánál olcsóbban fogja szolgáltatni a földgázt, ahogy ez a hidroelektrika esetében is történt. A Romgaz a legnagyobb hazai gáztermelő, évi mintegy 5 milliárd köbmétert hoz felszínre. Jövőre ez a mennyiség számottevő mértékben lesz nagyobb. 2028-ban még inkább, mivel elkezdődik a nyíltvízi kitermelés, ami egy ideig önellátóvá teszi Romániát. A szakemberek becslései szerint a Neptun Deep mező tartalékai mintegy 100 milliárd köbmétert tesznek ki. Augusztus 25-től egyszerűbbé válik több építkezés és lakásfelújítás. Bizonyos munkákhoz ugyanis már nem kell beszerezni a hagyományos építési engedélyt. Elegendő lesz az egyszerűsített bejelentési eljárás. Falvakban meghatározott feltételekkel családi ház, garázs vagy nyári konyha is épülhet így. De tetőcserépnél, tetőtér és erkélybeépítésnél is alkalmazható lesz a könnyítés. Mindez nem jelenti azt, hogy terv és mindenféle előzetes ügyintézés nélkül lehet építkezni. A munkálatok megkezdése előtt ugyanis értesíteni kell az építési engedélyek kiadására jogosult önkormányzatot. A bejelentéshez pedig egyszerűsített tartalmú műszaki kivitelezési tervet kell csatolni. A televízió nem tűnt el a tájékozódási szokások középpontjából Romániában. Ám miközben az emberek továbbra is bíznak benne, a hírek jelentős része már egy teljesen más útvonalon jut el hozzájuk. A legtöbb Facebookon, a TikTokon és azokon az algoritmusokon keresztül, amelyek eldöntik, mi jelenjen meg a képernyőn. Ez az egyik legfőbb megállapítása annak a felmérésnek, amelyet az Expert Fórum a politikai minősítő ügynökséggel együttműködésben elemzett. A kutatás egy olyan társadalmat ír le, ahol a hitelesnek tartott forrás és a ténylegesen használt csatorna már nem feltétlenül esik egybe. A mindennapi tájékozódás során a romániaiak 28,7%-a a televíziót jelölte meg a legfontosabb forrásnak. Az általános tévhittel ellentétben, miszerint a Facebook elavulttá vált, a tanulmány rámutat, hogy továbbra is ez a platform jelenti a főkaput a hírekhez a nagy közönség számára. A felszín alatt azonban hatalmas generációs szakadék húzódik. A 18 és 29 év közötti fiatalok körében a TikTok az abszolút piacvezető.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Időként felhős lesz ma az égbolt Nagyvárad és környéke felett, és a borult időszakokban helyenként kevéske esőre is lehet számítani. A hőmérséklet hasonlóan alakul, mint tegnap, jelenleg 18 fok környékén mérhető, a napi maximum pedig olyan 28 fok körül várható, enyhe légmozgás mellett, és fronthatás ma végre nem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári-Sugárút, Berzi és Szföntül-Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Mári-Sugárút és a Szföntül-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákú-Rossú utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Mári-Sugárút. Jó utat mindenkinek!
1: És most vissza a zenéhez!
2: Vissza bizony, továbbra is újdonságokkal, most például a Talk to You érkezik Anatra és 54 Ultra közös előadásában.
1: Slágerek, magyar kedve!

mindenkinek, 8 óra 41 perc kora nyelviasított délelőtti plusz mikrofonjánál még mindig hosszú Sanyi, csak így magányosan szólóban, úgyhogy nem lenne rossz, ha valaki szólna hozzám. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, ezek bármelyikén elértek bennünket, és jelen vagyunk természetesen a Facebookon és Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Hajrá, hajrá mindenkinek! Na hát mostantól névtelenül is jelenthető, ha egy cégnél manipulálják a nyilvántartásokat, eltitkolnak egy biztonsági problémát, vagy más törvénysértést követnek el. Romániában ugyanis új országos bejelentő oldal indult, amely nem általános feljelentő felület, csak olyan visszaélések jelezhetők rajta, amelyekről a bejelentő munkája vagy más szakmai tevékenysége során szerzett tudomást, úgyhogy ez jutotta eszembe megtudolni tőletek, hogy mi erről a véleményetek. Ezt természetesen egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon keresztül is kifejthetjük.

ez itt a vakációs délelőtti plusz hosszú Sanyival, aki ma arra kíváncsi, hogy nektek mi arról a véleményetek, hogy mostantól névtelenül is jelenthető, ha egy cégnél visszaéléseket, vagy ne adj Isten, törvénytelenségeket követnek el. Dalos Aranka azt írja, névtelen csak addig lesz a bejelentés, míg akit bejelentenek, nem talál egy ismerőst, aki kideríti, ki is volt a bejelentő, és ha ezt elfogadja a hatóság, akkor jól nézünk ki. Nem arról volt szó régen, hogy névtelen levelet nem tartunk hitelesnek? Már nem kell akkor egy állambiztonsággal foglalkozó személynek beszervezni embereket, mint régen. Szép új világ, így is tudnak rólunk sok mindent a technológiának köszönhetően. Aztán Tanódi Zsuzsa is írt. Igazából nem is tudom, hogy legyen-e véleményem az ilyesmiről. Nekem ez az árulkodás olyan, mint az óvodában. Az óvodás óvónéni XY nem úgy nézett rám, ahogy kellene. Vagy óvónéni miért nem nézett rám XY? Nem értem, mi van most ebben a mai világban. Inkább összetartani, segíteni kellene egymást, nem jelentgetni. Szomorú, hogy erre még buzdítanak is. Aztán Székely Ilona szerint sem jó ez az egész, milyen az már mások után árulkodni, ilyet csak az Oviban szokás, valamint Szűcs Sándor is kommentelt, a félelem és a gyanakvás gátat szab a széles körű használatnak, ez a törvény önmagában nem fogja megváltoztatni a vállalati kultúrát, ahhoz az kell, hogy a hatóságok tettekkel bizonyítsák, rászolgáljanak a lakosság bizalmára. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, örülök, hogy rászolgáltam a bizalmatokra, természetesen cserébe most is hozom nektek.

0: Szép napot és jó rádiózást kívánok mindenkinek. 9 óra van hamarosan, úgyhogy érkezik is Ábrahám Miki, a város, az ország és a nagyvilág legfrissebb híreivel. Többek között megtudhatjuk majd tőle azt is, hogy milyenné válik több építkezés és lakásfelújítás augusztus 25-től. Utána pedig a nyáriasított délelőtti plusz utolsó óráját Benson Boone slágerével indítjuk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
4: Nyári akció a Jani Kaucsuknál.
5: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
6: Jani Kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Haverománia. A változás velünk kezdődik.
7: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia. Ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
8: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
9: A következő járra meg lesz a csípe!
10: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
11: December folyamán teszi közzé első a lakossági fogyasztóknak szóló ajánlatát a Romgaz. A szolgáltatás pedig jövő áprilisban indulhat el. Egyszerűbbé válik az építkezés és lakásfelújítás. Ugyanis augusztus 25-től bizonyos munkákhoz már nem kell beszerezni a hagyományos építési engedélyt. Elég lesz az egyszerűsített bejelentési eljárás. Romániában nem tűnt el a televízió a tájékozódási szokások középpontjából, ám miközben az emberek továbbra is bíznak benne, a hírek jelentős része már egy teljesen más útvonalon jut el hozzájuk. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírek. December folyamán teszi közzé első a lakossági fogyasztóknak szóló ajánlatát a Romgaz. A szolgáltatás pedig jövő áprilisban indulhat el. Az állami vállalat színre lépésétől az illetékesek azt várják, hogy a konkurenciánál olcsóbban fogja szolgáltatni a földgázt, ahogy ez a hidroelektrika esetében is történt. A Romgaz a legnagyobb hazai gáztermelő, évi mintegy 5 milliárd köbmétert hoz felszínre. Jövőre ez a mennyiség számottevő mértékben lesz nagyobb. 2028-ban még inkább, mivel elkezdődik a nyílt vízi kitermelés, ami egy ideig önellátóvá teszi Romániát. A szakemberek becslései szerint a Neptun Deep mezőtartalékai mintegy 100 milliárd köbmétert tesznek ki. augusztus 25-től egyszerűbbé válik több építkezés és lakásfelújítás. Bizonyos munkákhoz ugyanis már nem kell beszerezni a hagyományos építési engedélyt. Elegendő lesz az egyszerűsített bejelentési eljárás. Falvakban meghatározott feltételekkel családi ház, garázs vagy nyári konyha is épülhet így. De tetőcserépnél, tetőtér és erkélybeépítésnél is alkalmazható lesz a könnyítés. Mindez nem jelenti azt, hogy terv és mindenféle előzetes ügyintézés nélkül lehet építkezni. A munkálatok megkezdése előtt ugyanis értesíteni kell az építési engedélyek kiadására jogosult önkormányzatot. A bejelentéshez pedig egyszerűsített tartalmú műszaki kivitelezési tervet kell csatolni. A televízió nem tűnt el a tájékozódási szokások középpontjából Romániában. Ám miközben az emberek továbbra is bíznak benne, a hírek jelentős része már egy teljesen más útvonalon jut el hozzájuk. A legtöbb Facebookon, a TikTokon és azokon az algoritmusokon keresztül, amelyek eldöntik, mi jelenjen meg a képernyőn. Ez az egyik legfőbb megállapítása annak a felmérésnek, amelyet az Expert Fórum a politikai minősítő ügynökséggel együttműködésben elemzett. A kutatás egy olyan társadalmat ír le, ahol a hitelesnek tartott forrás és a ténylegesen használt csatorna már nem feltétlenül esik egybe. A mindennapi tájékozódás során a romániaiak 28,7%-a a televíziót jelölte meg a legfontosabb forrásnak. Az általános tévhittel ellentétben, miszerint a Facebook elavulttá vált, a tanulmány rámutat, hogy továbbra is ez a platform jelenti a főkaput a hírekhez a nagy közönség számára. A felszín alatt azonban hatalmas generációs szakadék húzódik. A 18 és 29 év közötti fiatalok körében a TikTok az abszolút piacvezető.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Időnként felhős lesz ma az égbolt Nagyvárad és környéke felett, és a borult időszakokban helyenként kevés esőre is lehet számítani. A hőmérséklet hasonlóan alakul, mint tegnap, jelenleg 20 fok környékén mérhető, a napi maximum pedig olyan 28 fok körül várható, enyhe légmozgás mellett, és fronthatás ma végre nem terheli a szervezetünket.
11: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibei és takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Augusztus 31-ig forgalomkorlátozás lesz a nagyváradi Kröngulúj utcában az ott található vasúti felüljáron végzett munkálatok miatt. Lezárták a forgalmat az Uzinálor utcai körforgalom felől, így onnan a Kröngulúj utcába nem tudtok behajtani. A korlátozások idején az autósok az alábbi kerülő utakat használhatják. Pódolúj utca, azaz nagyváradi körgyűrű, Matej Korvin út, 19-es országút, Bihar püspöki. A közlekedőket arra kérik, hogy tartsák be a környéken kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket, és lehetőség szerint használják a kijelölt alternatív útvonalat. Tehát még egyszer, az Uzinálor utcai körforgalom felől nem lehet a Kröngulúj utcába behajtani, viszont ellenkező irányba tudtok közlekedni, tehát a Kröngulújról lehet az Uzinálor felé haladni.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Igen, ezekkel fog folytatódni a nyáriasított délelőtti plusz. Sziasztok, szép napot nektek, a mikrofonnál Hosszú Sanyi. És hát amúgy vagyok, hogy vágjunk is akkor vele az adás utolsó órájába, mint azt már az elmúlt napokban megszoktátok, így helyettesítőként is vállak benneteket tízig a legvarázslatosabb slágerekkel, úgyhogy akkor ennek megfelelően érkezik is a Mystical Magical Benson Boone előadásában.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Pink és tőle a Who Knew, és hát azt is érdemes tudnotok, hogy idén is közösen ünnepli az államalapítás Nagyvárad és Debrecen. Ennek keretében 4 virágkocsi érkezik a bihari megyeszékhelyre, de egy 3 napos ünnepség is várja Váradon a közönséget. Kenyérszenteléssel, táncelőadásokkal, koncertekkel is, családi programokkal. A kocsik várhatóan augusztus 21-én hajnalban érkeznek a városba, és a tervek szerint reggel 5 és 6 óra között állítják fel őket a Szent László téren. Reggel 8 órától este 8 óráig lehet majd megtekinteni őket. Idén is lesz közös kocsi a Nagyváradnak és Debrecennek, amely az évszakok egy hagyomány, amely összeköt címet viseli. Aztán augusztus 21-én a virágkocsik mellett táncelőadás is várja a közönséget. Délután 5 órától a Szent László téren a Szigligeti Színház tánckara mutatja be a Madarak voltunk című több mint 1 órás előadást. Aztán este 8:30-tól pedig majd Szarka Tamás és együttese lép fel a Szent László téren. Hát itt nálunk a Plusz FM-en pedig a következő percekben Bruno Mars érkezik tőle az

9 óra 17 perc van, jó reggelt, ez itt a vakációs délelőtti plusz a plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol nem csak a legjobb zenéket adjuk nektek, hanem a legérdekesebb programokra is felhívjuk a figyelmetek. Ilyen például a Cukornád nyomában címmel Tóth Tamás fotoművész, az Eurofoto Art Nemzetközi Egyesület alelnökének fényképeiből nyíló egyéni kiállítás, melyre ma 19 órakor a Várban működő Eurofoto Art kiállítási központban a fotográfia világnapja alkalmából kerül sor. A fotoművész 1988-ban született Nagyváradon, jelenleg Londonban él, alkotásaival számos nemzetközi szalonon vett részt, közülük sokat díjjal jutalmaztak. Ez a tálat az első egyéni bemutatkozása a váradi közönség előtt. A 75 kép a fotoművészet számos műfaját lefedi, portrékat, szociófotókat, utcai fotókat, vizuális eszéket, riportokat és tájképeket. A munkákat dr. Ramona Novikov egyetemi docens, művészettörténész és műkritikus, valamint Szűcs László költő, újságíró, szerkesztő mutatják be. A zenei pillanatokról Turzó Sándor József Brácsa művész gondoskodik. A kiállítás egyébként szeptember 1-ig munkanapokon 8 és 16 óra között ingyenesen látogatható. Itt nálunk pedig a háttérben már a napfelkelte hallgatható Axel és Steve Edwards közös előadásában.

0: Hello Nagyvárad, a Plusz FM-et hallgatjátok a 89,6-on, és benne a vakációs délelőtti plusz. Hamarosan 9:30, úgyhogy jöjjenek akkor a város, az ország és a nagyvilág hírei. Így egyébként között az is kiderül majd, hogy Romániában a tévé mennyire van még a tájékozódási szokások középpontjában.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Az élet halad, a biztonság tartson vele! Autó, otthon, utazás vagy vállalkozás. RCA, kaszkó, lakás, utas, CMR és mezőgazdasági biztosítás. Nálam gyorsan és egyszerűen elintézheted. Leasing, hitelre finanszírozás vagy rovinjet a matrica? Ebben is segítek. Keresd Hegyköz Kovácsiban a falu végén jobb oldalt a 38-as szám alatt, a zöldséges gyümölcsös mellett. Vagy hívj a 0757 793 050-es telefonszámon. Kevin Assigurer, 2 perc az ajánlat. És már is egy gonddal kevesebb. Hello, hello,
2: ki van vonalban? Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinxil HA gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Rinxil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
4: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10 lej 99 banért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31 lej 99 banért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved az új receptek kipróbálása, a Dedebánban most az 5 literes Paxton forró levegős sütő csak 169, valamint az 5 szintes 350 wattos Paxton asszalógép csak 159 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 19-ig az 500 g-os Don Café Selected őrölt kávéára 29 lej 99 bani, valamint 6 doboz Neumart világos sörára mindössze 15 lej 49 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
1: Szupe, FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: December folyamán teszi közzé első a lakossági fogyasztóknak szóló ajánlatát a Romgaz. A szolgáltatás pedig jövő áprilisban indulhat el. Egyszerűbbé válik az építkezés és lakásfelújítás. Ugyanis augusztus 25-től bizonyos munkákhoz már nem kell beszerezni a hagyományos építési engedélyt. Elég lesz az egyszerűsített bejelentési eljárás. Romániában nem tűnt el a televízió a tájékozódási szokások középpontjából, amiközben az emberek továbbra is bíznak benne, a hírek jelentős része már egy teljesen más útvonalon jut el hozzájuk. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírek. December folyamán teszi közzé első a lakossági fogyasztóknak szóló ajánlatát a Romgaz. A szolgáltatás pedig jövő áprilisban indulhat el. Az állami vállalat színre lépésétől az illetékesek azt várják, hogy a konkurenciánál olcsóbban fogja szolgáltatni a földgázt, ahogy ez a hidroelektrika esetében is történt. A Romgaz a legnagyobb hazai gáztermelő, évi mintegy 5 milliárd köbmétert hoz felszínre. Jövőre ez a mennyiség számottevő mértékben lesz nagyobb, 2028-ban még inkább, mivel elkezdődik a nyíltvízi kitermelés, ami egy ideig önellátóvá teszi Romániát. A szakemberek becslései szerint a Neptun Deep mező tartalékai mintegy 100 milliárd köbméter tesznek ki. Augusztus 25-től egyszerűbbé válik több építkezés és lakásfelújítás. Bizonyos munkákhoz ugyanis már nem kell beszerezni a hagyományos építési engedélyt. Elegendő lesz az egyszerűsített bejelentési eljárás. Falvakban meghatározott feltételekkel családi ház, garázs vagy nyári konyha is épülhet így. De tetőcserépnél, tetőtér és erkélybeépítésnél is alkalmazható lesz a könnyítés. Mindez nem jelenti azt, hogy terv és mindenféle előzetes ügyintézés nélkül lehet építkezni. A munkálatok megkezdése előtt ugyanis értesíteni kell az építési engedélyek kiadására jogosult önkormányzatot. A bejelentéshez pedig egyszerűsített tartalmú műszaki kivitelezési tervet kell csatolni. A televízió nem tűnt el a tájékozódási szokások középpontjából Romániában, ám miközben az emberek továbbra is bíznak benne, a hírek jelentős része már egy teljesen más útvonalon jut el hozzájuk. A legtöbb Facebookon, a TikTokon és azokon az algoritmusokon keresztül, amelyek eldöntik, mi

0: időjárás jelentés.
1: Időnként felhős lesz ma az égbolt, Nagyvárad és környéke felett, és a borult időszakokban helyenként kevés esőre is lehet számítani. A hőmérséklet hasonlóan alakul, mint tegnap, jelenleg 20 fok környékén mérhető, a napi maximum pedig olyan 28 fok körül várható, enyhe légmozgás mellett, és fronthatás ma végre nem terheli a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
1: Továbbra is a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a Stefáncsén-Mári sugárúton a Mélkovolúj utca térségében, ezért a Füstös híd irányából a Transzilvánia utca felé forgalomkorlátozásokra kell számítani egészen október 10-ig, illetve ez idő alatt sajnos a parkolás sem lesz ott lehetséges, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
0: És most vissza a zenéhez!
1: Vissza bizony, méghozzá Cameron Whitcomb vadi új dalával, és persze én is visszatérek hamarosan a mai kérdésemre érkezett hozzászólásaitokkal. Előtte akkor most érkezzen a Kingdom of Fear.

Szép napot, Nagyvárad! 9 óra 40 perckor, az itt még mindig a nyáriasított délelőtti plusz a plusz FM-en, városunk egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol mindent megteszek a megfelelő tájékoztatásotok érdekében, és ebben akár ti is segíthettek. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Ezek bármelyikén elértek bennünket is, jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Hát mostantól névtelenül is jelenthető, ha egy cégnél manipulálják a nyilvántartásokat, eltitkolnak egy biztonsági problémát, vagy más törvénysértést követnek el. Romániában ugyanis új országos bejelentő oldal indult, amely nem általános feljelentő felület, csak olyan visszaélések jelezhetők rajta, amelyekről a bejelentő munkája vagy más szakmai tevékenysége során szerzett tudomást, úgyhogy ez jutott eszembe, meg tudok vonni tőletek, hogy mi erről a véleményetek. Osszátok meg velem, bár

Üdv mindenkinek, ez itt a vakációs délelőtti plusz hosszú Sanyi. Valaki ma arra volt kíváncsi, hogy nektek mi arról a véleményetek, hogy mostantól névtelenül is jelenthető, ha egy cégnél visszaéléseket, vagy ne adj Isten, törvénytelenségeket követnek el. Nagy Sándor azt írta, őszintén szólva először a saját házutáján kéne rendet tenni, az meg, hogy névtelenül lehet jelentgetni, nevetséges, ez csak egy oka arra, hogy az embereket még jobban kontroll alatt tartsák. Mindig is mondtam, hogy eljön az az idő, amikor visszasírjuk a Szekut és Ceausescut, hát rohamléptekkel haladunk ebbe az irányba. Aztán Fekete Szabocsi sírt, én eddig is névvel jelentettem fel bárkit bármiért, ezen túl is így fogok eljárni. Oké. Aztán Dó Magdi is kommentelt, nem tartom helyesnek, de talán ott volna a legfontosabb, ahol kitalálták. Nem elég gyűlölködés van már az emberek közt? Vagy ezzel próbálják elvenni az emberek figyelmét a fontosabb dolgokról? Legyen mivel foglalkozni? Nevetséges és egyben elszomorító hivatalossá tenni az árulást, jól nézünk ki, a megfélemlítés magas iskolája. Aztán Derecskei Tibor is írt, úgy tudom, hogy ez a névtelen feljelentések a náci Németországban volt jó irányzat, legyen szeretetre méltóbb jövünk. Aztán Szász Roland is írt, ha ezt online is meg lehet tenni, az úgy rendben is volna, bár ez a rengeteg bejelentősdi, lesznek visszaélések ezzel, főleg olyan országban, ahol sok embernek akkor is igaza van, mikor nincs. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzás!

0: Ennyi volt már az összevont reggeli és délelőtti plusz, viszont most is csak én köszönök el hajnalig, a Plusz FM-en ugyanúgy megy tovább az élet. A következő órákban folyamatosan érkeznek nektek a legnagyobb Plusz FM-es lágerek, aztán este 8-kor berobog a zenevonat is. Én pedig most akkor köszönöm, hogy velem tartottatok, az elmúlt 4 órában hosszú sanyit hallottátok, holnap pedig ismét fogjátok, mert megint lesz reggeli és délelőtti plusz ebben a nyáriasított formában, amit ugyanúgy, mint ma majd 6 órakor kezdek, úgyhogy tartsatok velem csütörtökön is, de addig is kitartás, szép napot és jó rádiózást nektek!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább 2 csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
3: Bulizni várjuk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Black Friday a Brikónál. Most 20%-os kedvezménnyel a Calore 12 kW-os átfolyós gázüzemű vízmelegítő ára mindössze 549 lei, valamint a 80 literes Tesi elektromos boiler ára csak 499 lei. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
5: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
6: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Egy tanulmány szerint a 10-nél több munkatársat foglalkoztató romániai cégeknek mindössze 5,2%-a használja az AI-t. A nagyváradi távfűtéses társasházak 2030 végéig kaptak haladékot a mérőórák, illetve költségmegosztók felszerelésére. Új szabályok mellett készülhetnek a középiskolai évekre azok a diákok, akik a 2026-2027-es tanévben kezdik a 8. osztályt. Ugyanis változik a felvételi rendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A digitális kompetenciákkal foglalkozó globális ICDL tanulmánya szerint a 10-nél több munkatársat foglalkoztató romániai cégeknek mindössze 5,2%-a használja az AI-t. Ez alig haladja meg a 20%-os uniós átlagnak a negyedét. Románia kettős lemaradással néz szembe. Az egyik az AI használata, a másik pedig a szervezeti átalakulás. Az első a hozzáféréssel, a kompetenciával és a digitalizálás ütemével kapcsolatos. A második nehezebben tetten érhető. Bár használják az AI-t, a használat gyakran egyéni. Egy alkalmazott gyorsabban ír meg egy e-mailt, egy menedzser azonnal összegez egy dokumentumot, a marketing készít egy prezentációt, az értékesítés pedig generál egy ajánlatot. Mindez hasznos, de az, hogy a Claude-ot vagy a ChatGPT-t bevezetik egy cégbe, nem jelent egyet a cégnek a mesterséges intelligencia által való átalakításával. Olvasható az elemzésben. A távfűtéses társasházak 2030 végéig kaptak haladékot a mérőórák, illetve költségmegosztók felszerelésére. A változás Nagyváradon elsősorban a fűtést érinti, hiszen a melegvízfogyasztás egyéni méréseit már régóta bevett gyakorlat. A szabály szerint a központi távfőrendszerre csatlakoztatott társasházakban individualizálni kell a fűtés és a használati melegvíz fogyasztását. A kötelezettség nem új. Az eredeti határidő 2024. december 31-e volt. Külön szabály vonatkozik a költségmegosztók felszerelésének elmulasztásáért kiszabható bírságokra. A távhőszolgáltatásról szóló törvény alapján a mulasztás 500 és 1000 lej közötti bírsággal járhat. A szankció alkalmazását azonban 2026. december 31-ig elhalasztották. Új szabályok mellett készülhetnek a középiskolai évekre azok a diákok, akik a 2026-2027-es tanévben kezdik a 8. osztályt. Ugyanis változik a felvételi rendszere. A képességfelmérő vizsgán elért eredmény továbbra is döntő marad. De a középiskolák ezentúl úgy is dönthetnek, hogy saját felvételi vizsgát tartanak két tantárgyból. Azok az oktatási intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy felvételi vizsgát szerveznek, az egyes szakaszokon meghirdetett helyek legtöbb felét tölthetik így be. A fennmaradó helyekre a számítógépes elosztás szerint kerülnek be a diákok. Október 1-én valamennyi tanfelügyelőség nyilvánosságra kellene hoznia azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek külön vizsgát szerveznek a 2027-es középiskolai felvételi keretében. Ugyancsak október 1-én a középiskoláknak a saját honlapjukon közzé kell tenniük a felvételi szervezésére és lebonyolítására vonatkozó eljárást.
6: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

Az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Black Friday a Brikónál. Most 25%-os kedvezménnyel a Hopper beltéri és kültéri padló sempeára négyzetméterenként mindössze 39 lej, valamint 25%-os kedvezménnyel a Silion 8 mm vastagságú strapabíró laminált padlóára négyzetméterenként csak 34 lej 54 bani. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
0: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: December folyamán teszi közzé első a lakossági fogyasztóknak szóló ajánlatát a Romgaz. A szolgáltatás pedig jövő áprilisban indulhat el. Egyszerűbbé válik az

0: Franciánál olcsóbban fogja szolgáltatni a földgázt, ahogy ez a hidroelektrika esetében is történt. A Romgáz a legnagyobb hazai gáztermelő, évi mintegy 5 milliárd köbmétert hoz felszínre. Jövőre ez a mennyiség számottevő mértékben lesz nagyobb, 2028-ban még inkább, mivel elkezdődik a nyíltvízi kitermelés, ami egy ideig önellátóvá teszi Romániát. A szakemberek becslései szerint a Neptun Deep mező tartalékai mintegy 100 milliárd köbmétert tesznek ki. Augusztus 25-től egyszerűbbé válik több építkezés és lakásfelújítás. Bizonyos munkákhoz ugyanis már nem kell beszerezni a hagyományos építési engedélyt. Elegendő lesz az egyszerűsített bejelentési eljárás. Falvakban meghatározott feltételekkel családi ház, garázs vagy nyári konyha is épülhet így. De tetőcserépnél, tetőtér és erkélybeépítésnél is alkalmazható lesz a könnyítés. Mindez nem jelenti azt, hogy terv és mindenféle előzetes ügyintézés nélkül lehet építkezni. A munkálatok megkezdése előtt ugyanis értesíteni kell az építési engedélyek kiadására jogosult önkormányzatot. A bejelentéshez pedig egyszerűsített tartalmú műszaki kivitelezési tervet kell csatolni. A televízió nem tűnt el a tájékozódási szokások középpontjából Romániában. Ám miközben az emberek továbbra is bíznak benne, a hírek jelentős része már egy teljesen más útvonalon jut el hozzájuk. A legtöbb Facebookon, a TikTokon és azokon az algoritmusokon keresztül, amelyek eldöntik, mi jelenjen meg a képernyőn. Ez az egyik legfőbb megállapítása annak a felmérésnek, amelyet az Expert Fórum a politikai minősítő ügynökséggel együttműködésben elemzett. A kutatás egy olyan társadalmat ír le, ahol a hitelesnek tartott forrás és a ténylegesen használt csatorna már nem feltétlenül esik egybe. A mindennapi tájékozódás során a romániaiak 28,7%-a a televíziót jelölte meg a legfontosabb forrásnak. Az általános tévhittel ellentétben, miszerint a Facebook elavulttá vált, a tanulmány rámutat, hogy továbbra is ez a platform jelenti a főkaput a hírekhez a nagy közönség számára. A felszín alatt azonban hatalmas generációs szakadék húzódik. A 18 és 29 év közötti fiatalok körében a TikTok az abszolút piacvezető.
1: És most vissza a zenéhez! Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon! Ez a Plusz FM!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a kikapcsolódás, a Dedemánban most a két darabos dohányzóasztal szett csak 89, valamint ami a fix fotel csak 259 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
3: Black Friday a Brikónál. Most 25%-os kedvezménnyel a Hopper beltéri és kültéri padló sempe ára négyzetméterenként mindössze 39 lej, valamint 25%-os kedvezménnyel a Silion 8 mm vastagságú strapabíró laminált padló ára négyzetméterenként csak 34 lej 54 bani. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Egyre távolodik az euró bevezetése. A 2032-es év lehet Románia euróvezeti csatlakozásának legújabb céldátuma. A hozzájárulási költségvetésből állítanának szobrot Bunyitai Vincének Nagyváradon. Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák, túlterhelődtek a kórházak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 2032 lehet Románia euróvezeti csatlakozásának céldátuma. Jelentette ki hétfőn Dragos Pöszláru, az Európai Uniós beruházásokért felelős ügyvívő miniszter. Pöszláru a TVRE Infónak nyilatkozva úgy vélekedett, a következő éveket a pénzügyek rendbetételére és az euróvezethez való csatlakozáshoz szükséges kritériumok teljesítésére kellene fordítani. Mint ismeretes, az euró bevezetése nyilatkozatok szintjén mindig prioritást élvezett a román kormányok számára. 2016-ban tárcaközi bizottság is létesült a közös uniós valutára való áttérés előtt. Készítésére. Konkrét céldátumot azonban sokáig nem rögzítettek a bukaresti hatóságok. Azóta 2019, 2024, illetve 2029 is felmerült, de ma már 2029 is teljesíthetetlen vállalásnak tűnik. Összesen 55 civil projektet terjesztettek elő, ebből 39 felelt meg a követelményeknek és méretkezhet meg az online szavazáson, hogy a hozzájárulási költségvetésből megvalósítsák őket, tájékoztatott a Nagyváradi Önkormányzat. A szavazásra bocsátott projektek között szerepel egy szoborállítási terv is, amely szerint Bunyitai Vince római katolikus pap kanonok mellszobrát helyeznék el a ma Bretianu néven ismert Bunyitai ligetben. A leírás szerint a szobor a Park Continental szálloda felüli bejáratánál kapna helyet. A talapzaton pedig kétnyelvű román-magyar felirattal emlékeznének meg a város személyiségéről. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint a projektekre szeptember 27-ig lehet szavazni a hivatal honlapján. Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák és munkahelyek, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termést. Jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos. Hadzsa Labib közölte, Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, asszályok és erdőtüzek jeleznek. Tavaly több mint 1 millió hektár égett le az Európai Unióban, és rekordot jelentő 19 alkalommal aktiválták az uniós polgári védelmi mechanizmust. Idén az erdőtűz szezon a megszokottnál korábban kezdődött. Ezért már április végén és május elején is szükség volt a mozgósításra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

0: Keres Hegyközkovácsiban a falu végén jobb oldalt a 38-as szám alatt, a zöldséges gyümölcsös mellett, vagy hívj a 0757 793 050-es telefonszámon. Kevin Asigurer.
1: Bulizni várjuk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest!
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted,

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek,
0: slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Black Friday a Bricónál. Most 15%-os kedvezménnyel vásárolhatod meg az Alpinia moduláris konyhabútor család termékeit, valamint 40%-os kedvezménnyel egyenként csupán 149 leírt a Zandhe konyhai csaptelepeket különböző színekben. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Egyre távolodik az euró bevezetése. A 2032-es év lehet Románia euróvezeti csatlakozásának legújabb céldátuma. A hozzájárulási költségvetésből állítanának szobrot Bunyitai Vincének Nagyváradon. Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák, túlterhelődtek a kórházak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 2032 lehet Románia euróvezeti csatlakozásának céldátuma. Jelentette ki hétfőn Dragos Böszláró, az Európai Uniós beruházásokért felelős ügyvívő miniszter. Böszláró a TVR Infónak nyilatkozva úgy vélekedett, a következő éveket a pénzügyek rendbetételére és az euróvezethez való csatlakozáshoz szükséges kritériumok teljesítésére kellene fordítani. Mint ismeretes, az euró bevezetése nyilatkozatok szintjén mindig prioritást élvezett a román kormányok számára. 2016-ban tárcaközi bizottság is létesült a közös uniós valutára való áttérés előtt. Készítésére. Konkrét céldátumot azonban sokáig nem rögzítettek a bukaresti hatóságok. Azóta 2019, 2024, illetve 2029 is felmerült, de ma már 2029 is teljesíthetetlen vállalásnak tűnik. Összesen 55 civil projektet terjesztettek elő, ebből 39 felelt meg a követelményeknek és méretkezhet meg az online szavazáson, hogy a hozzájárulási költségvetésből megvalósítsák őket, tájékoztatott a Nagyváradi Önkormányzat. A szavazásra bocsátott projektek között szerepel egy szoborállítási terv is, amely szerint Bunyitai Vince római katolikus pap kanonok mellszobrát helyeznék el a ma Bretianu néven ismert Bunyitai ligetben. A leírás szerint a szobor a Park Continental szálloda felüli bejáratánál kapna helyet. A talapzaton pedig kétnyelvű román-magyar felirattal emlékeznének meg a város jeles személyiségéről. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint a projektekre szeptember 27-ig lehet szavazni a hivatal honlapján. Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák és munkahelyek, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termést. Jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos. Hadzsa Labib közölte, Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, aszályok és erdőtüzek jeleznek. Tavaly több mint 1 millió hektár égett le az Európai Unióba, és rekordot jelentő 19 alkalommal aktiválták az uniós polgári védelmi mechanizmust. Idén az erdőtűz szezon a megszokottnál korábban kezdődött. Ezért már április végén és május elején is szükség volt a mozgósításra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért. Társadalmi célú hirdetés.
1: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagyváradó.
2: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
2: Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a csont nélküli Contim sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Black Friday a Brikónál. Most 10%-os kedvezménnyel az 5 cm vastagságú Knauf ásványgyapot ára négyzetméterenként csak 6 lei 25 bani. Valamint 10%-os kedvezménnyel a Smart fémtetőlemez ára négyzetméterenként mindössze 28 lei 7 bani. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Egyre távolodik az euró bevezetése. A 2032-es év lehet Románia euróvezeti csatlakozásának legújabb céldátuma. A hozzájárulási költségvetésből állítanának szobrot Bunyitai Vincének Nagyváradon. Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák, túlterhelődtek a kórházak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 2032 lehet Románia euróvezeti csatlakozásának céldátuma. Jelentette ki hétfőn Dragos Pöszláró, az Európai Uniós beruházásokért felelős ügyvívő miniszter. Pöszláró a TVR Infónak nyilatkozva úgy vélekedett, a következő éveket a pénzügyek rendbetételére és az euróvezethez való csatlakozáshoz szükséges kritériumok teljesítésére kellene fordítani. Mint ismeretes, az euró bevezetése nyilatkozatok szintjén mindig prioritást élvezett a román kormányok számára. 2016-ban tárcaközi bizottság is létesült a közös uniós valutára való áttérés előkészítésére. Konkrét céldátumot azonban sokáig nem rögzítettek a bukaresti hatóságok. Azóta 2019, 2024, illetve 2029 is felmerült, de ma már 2029 is teljesíthetetlen vállalásnak tűnik. Összesen 55 civil projektet terjesztettek elő, ebből 39 felelt meg a követelményeknek és méretkezhet meg az online szavazáson, hogy a hozzájárulási költségvetésből megvalósítsák őket, tájékoztatott a nagyváradi önkormányzat. A szavazásra bocsátott projektek között szerepel egy szoborállítási terv is, amely szerint Bunyitai Vince római katolikus pap kanonok mellszobrát helyeznék el a ma Bretianu néven ismert Bunyitai ligetben. A leírás szerint a szobor a Park Continental szálloda felőli bejáratánál kapna helyet. A talapzaton pedig kétnyelvű román-magyar felirattal emlékeznének meg a város személyiségéről. A nagyváradi önkormányzat tájékoztatása szerint a projektekre szeptember 27-ig lehet szavazni a hivatal honlapján. Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák és munkahelyek, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termést. Jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos. Hadzsa Labib közölte, Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, aszályok és erdőtüzek jeleznek. Tavaly több mint 1 millió hektár égett le az Európai Unióban, és rekordot jelentő 19 alkalommal aktiválták az uniós polgári védelmi mechanizmust. Idén az erdőtűz szezon a megszokottnál korábban kezdődött, ezért már április végén és május elején is szükség volt a mozgósításra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: But you're just a boy.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
2: Egy van.
1: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10,99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31,99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
2: Black Friday a Brikónál. Most 30%-os kedvezmény jár a teljes szőnyeg kínálatra, valamint 10%-os kedvezmény a 12 mm vastagságú laminált padló bizonyos választékára. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a Plusz FM.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Egy tanulmány szerint a 10-nél több munkatársat foglalkoztató romániai cégeknek mindössze 5,2%-a használja az AI-t. A Nagyváradi Távfűtéses Társaságok 2030 végéig kaptak haladékot a mérőórák, illetve költségmegosztók felszerelésére. Új szabályok mellett készülhetnek a középiskolai évekre azok a diákok, akik a 2026-2027-es tanévben kezdik a 8. osztályt, ugyanis változik a felvételi rendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A digitális kompetenciákkal foglalkozó globális ICDL tanulmánya szerint a 10-nél több munkatársat foglalkoztató romániai cégeknek mindössze 5,2%-a használja az AI-t. Ez alig haladja meg a 20%-os uniós átlagnak a negyedét. Románia kettős lemaradással néz szembe. Az egyik az AI használata, a másik pedig a szervezeti átalakulás. Az első a hozzáféréssel, a kompetenciával és a digitalizálás ütemével kapcsolatos. A második nehezebben tetten érhető. Bár használják az AI-t, a használat gyakran egyéni. Egy alkalmazott gyorsabban ír meg egy e-mailt, egy menedzser azonnal összegez egy dokumentumot, a marketing készít egy prezentációt, az értékesítés pedig generál egy ajánlatot. Mindez hasznos, de az, hogy a Claude-ot vagy a ChatGPT-t bevezetik egy cégbe, nem jelent egyet a cégnek a mesterséges intelligencia által való átalakításával. Olvasható az elemzésben. A tápfűtéses társaságok 2030 végéig kaptak haladékot a mérőórák, illetve költségmegosztók felszerelésére. A változás Nagyváradon elsősorban a fűtést érinti, hiszen a melegvízfogyasztás egyéni méréseit már régóta bevett gyakorlat. A szabály szerint a központi tápfűrendszerre csatlakoztatott társaságokban individualizálni kell a fűtés és a használati melegvíz fogyasztását. A kötelezettség nem új. Az eredeti határidő 2024. december 31-e volt. Külön szabály vonatkozik a költségmegosztók felszerelésének elmulasztásáért kiszabható bírságokra. A távhőszolgáltatásról szóló törvény alapján a mulasztás 500 és 1000 lej közötti bírsággal járhat. A szankció alkalmazását azonban 2026. december 31-ig elhalasztották. Új szabályok mellett készülhetnek a középiskolai évekre azok a diákok, akik a 2026-2027-es tanévben kezdik a 8. osztályt, ugyanis változik a felvételi rendszere. A képességfelmérő vizsgán elért eredmény továbbra is döntő marad, de a középiskolák ezentúl úgy is dönthetnek, hogy saját felvételi vizsgát tartanak két tantárgyból. Azok az oktatási intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy felvételi vizsgát szerveznek, az egyes szakaszokon meghirdetett helyek legtöbb felét tölthetik így be. A fennmaradó helyekre a számítógépes elosztás szerint kerülnek be a diákok. Október 1-én valamennyi tanfelügyelőség nyilvánosságra kellene hoznia azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek külön vizsgát szerveznek a 2027-es középiskolai felvételi keretében. Ugyancsak október 1-én a középiskoláknak a saját honlapjukon közzé kell tenniük a felvételi szervezésére és lebonyolítására vonatkozó eljárást.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me és legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebben fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: szárnya.
1: Esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM.
2: Plusz FM.
1: Slágerek, magyar kedvencek,
2: Nagyváradon.

0: Kossz FM. Reklám.
1: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
2: A Margittai Termálstrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Black Friday a Brikónál. Most 15%-os kedvezménnyel a Kárpát-Veltádor szürke beltéri ajtóára mindössze 419 lej, valamint 15%-os kedvezménnyel a teljes 6 légkamrás PVC ablak kínálatra, dió és antracit kivitelezésben. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a

0: Esik az eső, vagy éget a nap? Egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
1: Will you count me in?

0: egyetemen, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: December folyamán teszi közzé első a lakossági fogyasztóknak szóló ajánlatát a Romgaz. A szolgáltatás pedig jövő áprilisban indulhat el. Egyszerűbbé válik az építkezés és lakásfelújítás. Ugyanis augusztus 25-től bizonyos munkákhoz már nem kell beszerezni a hagyományos építési engedélyt. Elég lesz az egyszerűsített bejelentési eljárás. Romániában nem tűnt el a televízió a tájékozódási szokások középpontjából, ám miközben az emberek továbbra is bíznak benne, a hírek jelentős része már egy teljesen más útvonalon jut el hozzájuk. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírek. December folyamán teszi közzé első a lakossági fogyasztóknak szóló ajánlatát a Romgaz. A szolgáltatás pedig jövő áprilisban indulhat el. Az állami vállalat színre lépésétől az illetékesek azt várják, hogy a konkurenciánál olcsóbban fogja szolgáltatni a földgázt, ahogy ez a hidroelektrika esetében is történt. A Romgaz a legnagyobb hazai gáztermelő, évi mintegy 5 milliárd köbmétert hoz felszínre. Jövőre ez a mennyiség számottevő mértékben lesz nagyobb. 2028-ban még inkább, mivel elkezdődik a nyíltvízi kitermelés, ami egy ideig önellátóvá teszi Romániát. A szakemberek becslései szerint a Neptun Deep mező tartalékai mintegy 100 milliárd köbmétert tesznek ki. Augusztus 25-től egyszerűbbé válik több építkezés és lakásfelújítás. Bizonyos munkákhoz ugyanis már nem kell beszerezni a hagyományos építési engedélyt. Elegendő lesz az egyszerűsített bejelentési eljárás. Falvakban meghatározott feltételekkel családi ház, garázs vagy nyári konyha is épülhet így. De tetőcserépnél, tetőtér és erkélybeépítésnél is alkalmazható lesz a könnyítés. Mindez nem jelenti azt, hogy terv és mindenféle előzetes ügyintézés nélkül lehet építkezni. A munkálatok megkezdése előtt ugyanis értesíteni kell az építési engedélyek kiadására jogosult önkormányzatot. A bejelentéshez pedig egyszerűsített tartalmú műszaki kivitelezési tervet kell csatolni. A televízió nem tűnt el a tájékozódási szokások középpontjából Romániában. Ám miközben az emberek továbbra is bíznak benne, a hírek jelentős része már egy teljesen más útvonalon jut el hozzájuk. A legtöbb Facebookon, a TikTokon és azokon az algoritmusokon keresztül, amelyek eldöntik, mi jelenjen meg a képernyőn. Ez az egyik legfőbb megállapítása annak a felmérésnek, amelyet az Expert Fórum a politikai minősítő ügynökséggel együttműködésben elemzett. A kutatás egy olyan társadalmat ír le, ahol a hitelesnek tartott forrás és a ténylegesen használt csatorna már nem feltétlenül esik egybe. A mindennapi tájékozódás során a romániaiak 28,7%-a a televíziót jelölte meg a legfontosabb forrásnak. Az általános tévhittel ellentétben, miszerint a Facebook elavulttá vált, a tanulmány rámutat, hogy továbbra is ez a platform jelenti a főkaput a hírekhez a nagy közönség számára. A felszín alatt azonban hatalmas generációs szakadék húzódik. A 18 és 29 év közötti fiatalok körében a TikTok az abszolút piacvezető.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Plusz FM. Reklám.
1: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elite szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
0: Az élet halad, a biztonság tartson vele! Autó, otthon, utazás vagy vállalkozás. RCA, Kaszkó, Lakás, Utas, CMR és Mezőgazdasági Biztosítás. Nálam gyorsan és egyszerűen elintézheted. Leasing, hitelre finanszírozás vagy rovinjet a matrica? Ebben is segítek. Keresd Hegyköz Kovácsiban a falu végén jobb oldalt a 38-as szám alatt, a zöldséges gyümölcsös mellett. Vagy hívj a 0757 793 050-es telefonszámon. Kevin Assigurer. 2 perc az ajánlat, és már is egy gonddal kevesebb.
2: Hello, hello, ki van vonalban?
3: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
4: Lakokos, van ez a mester.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: itt a Plusz FM. Reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Black Friday a Brikónál. Most 25%-os kedvezménnyel a Hopper beltéri és kültéri padló sempeára négyzetméterenként mindössze 39 lej, valamint 25%-os kedvezménnyel a Silion 8 mm vastagságú strapabíró laminált padlóára négyzetméterenként csak 34 lej 54 bani. Használd ki a Black Friday akár 50%-os kedvezményeit augusztus 19-ig. Rendelj az alkalmazásból, vagy látogass el üzleteinkbe.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Egyre távolodik az euró bevezetése. A 2032-es év lehet Románia euróvezeti csatlakozásának legújabb céldátuma. A hozzájárulási költségvetésből állítanának szobrot Bunyitai Vincének Nagyváradon. Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák, túlterhelődtek a kórházak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 2032 lehet Románia euróvezeti csatlakozásának céldátuma. Jelentette ki hétfőn Dragos Böszláró, az Európai Uniós beruházásokért felelős ügyvívő miniszter. Böszláró a TVR Infónak nyilatkozva úgy vélekedett, a következő éveket a pénzügyek rendbetételére és az euróvezethez való csatlakozáshoz szükséges kritériumok teljesítésére kellene fordítani. Mint ismeretes, az euró bevezetése nyilatkozatok szintjén mindig prioritást élvezett a román kormányok számára. 2016-ban tárcaközi bizottság is létesült a közös uniós valutára való áttérés előtt. Készítésére. Konkrét céldátumot azonban sokáig nem rögzítettek a bukaresti hatóságok. Azóta 2019, 2024, illetve 2029 is felmerült, de ma már 2029 is teljesíthetetlen vállalásnak tűnik. Összesen 55 civil projektet terjesztettek elő, ebből 39 felelt meg a követelményeknek és méretkezhet meg az online szavazáson, hogy a hozzájárulási költségvetésből megvalósítsák őket, tájékoztatott a Nagyváradi Önkormányzat. A szavazásra bocsátott projektek között szerepel egy szoborállítási terv is, amely szerint Bunyitai Vince római katolikus pap kanonok mellszobrát helyeznék el a ma Bretianu néven ismert Bunyitai ligetben. A leírás szerint a szobor a Park Continental szálloda felüli bejáratánál kapna helyet. A talapzaton pedig kétnyelvű román-magyar felirattal emlékeznének meg a város jeles személyiségéről. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint a projektekre szeptember 27-ig lehet szavazni a hivatal honlapján. Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák és munkahelyek, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termést. Jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos. Hadj El-Abib közölte, Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, aszályok és erdőtüzek jeleznek. Tavaly több mint 1 millió hektár égett le az Európai Unióban, és rekordot jelentő 19 alkalommal aktiválták az uniós polgári védelmi mechanizmust. Idén az erdőtűz szezon a megszokottnál korábban kezdődött. Ezért már április végén és május elején is szükség volt a mozgósításra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kettő.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt, szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carbon Ta. Autók, szakértelem, bizalom.
1: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
2: Bulizni vágyunk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád.
2: A sztár fellépők között

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncertek.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Élvezz a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek. Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10 lej 99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31 lej 99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
6: És most vissza a zenéhez!
7: Slágerek,
6: magyar kedvencek, nagyváradó!
7: Ez a...

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46 lej 99 banért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9 lej 99 banért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Áták, le az árakkal!
5: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Egy tanulmány szerint a 10-nél több munkatársat foglalkoztató romániai cégeknek mindössze 5,2%-a használja az AI-t. A Nagyváradi Távfűtéses Társaságok 2030 végéig kaptak haladékot a mérőórák, illetve költségmegosztók felszerelésére. Új szabályok mellett készülhetnek a középiskolai évekre azok a diákok, akik a 2026-2027-es tanévben kezdik a 8. osztályt, ugyanis változik a felvételi rendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A digitális kompetenciákkal foglalkozó globális ICDL tanulmánya szerint a 10-nél több munkatársat foglalkoztató romániai cégeknek mindössze 5,2%-a használja az AI-t. Ez alig haladja meg a 20%-os uniós átlagnak a negyedét. Románia kettős lemaradással néz szembe. Az egyik az AI használata, a másik pedig a szervezeti átalakulás. Az első a hozzáféréssel, a kompetenciával és a digitalizálás ütemével kapcsolatos. A második nehezebben tetten érhető. Bár használják az AI-t, a használat gyakran egyéni. Egy alkalmazott gyorsabban ír meg egy e-mailt, egy menedzser azonnal összegez egy dokumentumot, a marketing készít egy prezentációt, az értékesítés pedig generál egy ajánlatot. Mindez hasznos, de az, hogy a Claude-ot vagy a ChatGPT-t bevezetik egy cégbe, nem jelent egyet a cégnek a mesterséges intelligencia által való átalakításával. Olvasható az elemzésben. A távfűtéses társaságok 2030 végéig kaptak haladékot a mérőórák, illetve költségmegosztók felszerelésére. A változás Nagyváradon elsősorban a fűtést érinti, hiszen a melegvízfogyasztás egyéni méréseit már régóta bevett gyakorlat. A szabály szerint a központi távfőrendszerre csatlakoztatott társaságban individualizálni kell a fűtés és a használati melegvíz fogyasztását. A kötelezettség nem új. Az eredeti határidő 2024. december 31-e volt. Külön szabály vonatkozik a költségmegosztók felszerelésének elmulasztásáért kiszabható bírságokra. A távhőszolgáltatásról szóló törvény alapján a mulasztás 500 és 1000 lej közötti bírsággal járhat. A szankció alkalmazását azonban 2026. december 31-ig elhalasztották. Új szabályok mellett készülhetnek a középiskolai évekre azok a diákok, akik a 2026-2027-es tanévben kezdik a 8. osztályt, ugyanis változik a felvételi rendszere. A képességfelmérő vizsgán elért eredmény továbbra is döntő marad, de a középiskolák ezentúl úgy is dönthetnek, hogy saját felvételi vizsgát tartanak két tantárgyból. Azok az oktatási intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy felvételi vizsgát szerveznek, az egyes szakaszokon meghirdetett helyek legtöbb felét tölthetik így be. A fennmaradó helyekre a számítógépes elosztás szerint kerülnek be a diákok. Október 1-én valamennyi tanfelügyelőségnek akinek nyilvánosságra kellene hoznia azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek külön vizsgát szerveznek a 2027-es középiskolai felvételi keretében. Ugyancsak október 1-én a középiskoláknak a saját honlapjukon közzé kell tenniük a felvételi szervezésére és lebonyolítására vonatkozó eljárást.
7: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebben fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
0: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 19-ig az 500 g-os Don Café Selected őrölt kávéára 29,99 bani, valamint 6 doboz Neumart világos sörára mindössze 15,49 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
0: Szupeko. És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek, magyar

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Bulizni várjuk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest.
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Támadnak az alacsony árak az Atakban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10 lej 99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31 lej 99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atak, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: December folyamán teszi közzé első a lakossági fogyasztóknak szóló ajánlatát a Romgaz. A szolgáltatás pedig jövő áprilisban indulhat el. Egyszerűbbé válik az építkezés és lakásfelújítás. Ugyanis augusztus 25-től bizonyos munkákhoz már nem kell beszerezni a hagyományos építési engedélyt. Elég lesz az egyszerűsített bejelentési eljárás. Romániában nem tűnt el a televízió a tájékozódási szokások középpontjából, ám miközben az emberek továbbra is bíznak benne, a hírek jelentős része már egy teljesen más útvonalon jut el hozzájuk. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírek. December folyamán teszi közzé első a lakossági fogyasztóknak szóló ajánlatát a Romgaz. A szolgáltatás pedig jövő áprilisban indulhat el. Az állami vállalat színre lépésétől az illetékesek azt várják, hogy a konkurenciánál olcsóbban fogja szolgáltatni a földgázt, ahogy ez a hidroelektrika esetében is történt. A Romgaz a legnagyobb hazai gáztermelő, évi mintegy 5 milliárd köbmétert hoz felszínre. Jövőre ez a mennyiség számottevő mértékben lesz nagyobb, 2028-ban még inkább, mivel elkezdődik a nyíltvízi kitermelés, ami egy ideig önellátóvá teszi Romániát. A szakemberek becslései szerint a Neptun Deep mező tartalékai mintegy 100 milliárd köbméter tesznek ki. Augusztus 25-től egyszerűbbé válik több építkezés és lakásfelújítás. Bizonyos munkákhoz ugyanis már nem kell beszerezni a hagyományos építési engedélyt. Elegendő lesz az egyszerűsített bejelentési eljárás. Falvakban meghatározott feltételekkel családi ház, garázs vagy nyári konyha is épülhet így. De tetőcserépnél, tetőtér és erkélybeépítésnél is alkalmazható lesz a könnyítés. Mindez nem jelenti azt, hogy terv és mindenféle előzetes ügyintézés nélkül lehet építkezni. A munkálatok megkezdése előtt ugyanis értesíteni kell az építési engedélyek kiadására jogosult önkormányzatot. A bejelentéshez pedig egyszerűsített tartalmú műszaki kivitelezési tervet kell csatolni. A televízió nem tűnt el a tájékozódási szokások középpontjából Romániában. Ám miközben az emberek továbbra is bíznak benne, a hírek jelentős része már egy teljesen más útvonalon jut el hozzájuk. A legtöbb Facebookon, a TikTokon és azokon az algoritmusokon keresztül, amelyek eldöntik, mi jelenjen meg a képernyőn. Ez az egyik legfőbb megállapítása annak a felmérésnek, amelyet az Expert Fórum a politikai minősítő ügynökséggel együttműködésben elemzett. A kutatás egy olyan társadalmat ír le, ahol a hitelesnek tartott forrás és a ténylegesen használt csatorna már nem feltétlenül esik egybe. A mindennapi tájékozódás során a romániaiak 28,7%-a a televíziót jelölte meg a legfontosabb forrásnak. Az általános tévhittel ellentétben, miszerint a Facebook elavulttá vált, a tanulmány rámutat, hogy továbbra is ez a platform jelenti a főkaput a hírekhez a nagy közönség számára. A felszín alatt azonban hatalmas generációs szakadék húzódik. A 18 és 29 év közötti fiatalok körében a TikTok az abszolút piacvezető.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: itt a Plus FM. Reklám.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 19-ig az 500 g-os Don Café Selected őrölt kávéára 29,99 bani, valamint 6 doboz Neumart világos sörára mindössze 15,49 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.
0: Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Nyári akció a Jani kaucsuknál.
2: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
0: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
3: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább 2 csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Egyre távolodik az euró bevezetése. A 2032-es év lehet Románia euróvezeti csatlakozásának legújabb céldátuma. A hozzájárulási költségvetésből állítanának szobrot Bunyitai Vincének Nagyváradon. Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák, túlterhelődtek a kórházak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 2032 lehet Románia euróvezeti csatlakozásának céldátuma, jelentette ki hétfőn Dragos Pöszláru, az Európai Uniós beruházásokért felelős ügyvívő miniszter. Pöszláru a TVRE Infónak nyilatkozva úgy vélekedett, a következő éveket a pénzügyek rendbetételére és az euróvezethez való csatlakozáshoz szükséges kritériumok teljesítésére kellene fordítani. Mint ismeretes, az euró bevezetése nyilatkozatok szintjén mindig prioritást élvezett a román kormányok számára. 2016-ban tárcaközi bizottság is létesült a közös uniós valutára való áttérés előtt. Készítésére. Konkrét céldátumot azonban sokáig nem rögzítettek a bukaresti hatóságok. Azóta 2019, 2024, illetve 2029 is felmerült, de ma már 2029 is teljesíthetetlen vállalásnak tűnik. Összesen 55 civil projektet terjesztettek elő, ebből 39 felelt meg a követelményeknek és méretkezhet meg az online szavazáson, hogy a hozzájárulási költségvetésből megvalósítsák őket, tájékoztatott a nagyváradi önkormányzat. A szavazásra bocsátott projektek között szerepel egy szoborállítási terv is, amely szerint Bunyitai Vince római katolikus pap kanonok mellszobrát helyeznék el a ma Bretianu néven ismert Bunyitai ligetben. A leírás szerint a szobor a Park Continental szálloda felüli bejáratánál kapna helyet. A talapzaton pedig kétnyelvű román-magyar felirattal emlékeznének meg a város személyiségéről. A nagyváradi önkormányzat tájékoztatása szerint a projektekre szeptember 27-ig lehet szavazni a hivatal honlapján. Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák és munkahelyek, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termést, jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos. Hadzsi Alabib közölte, Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, aszályok és erdőtüzek jeleznek. Tavaly több mint 1 millió hektár égett le az Európai Unióban, és rekordot jelentő 19 alkalommal aktiválták az uniós polgári védelmi mechanizmust. Idén az erdőtűz szezon a megszokottnál korábban kezdődött, ezért már április végén és május elején is szükség volt a mozgósításra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Keresek a csodákban téged, téged meg a csodákban keresek. Régi hibákban többé ne essek a csodákban.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt. Lakokos,
0: és most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go. És legkedvesebb

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy tanulmány szerint a 10-nél több munkatársat foglalkoztató romániai cégeknek mindössze 5,2%-a használja az AI-t. A nagyváradi távfűtéses társasházak 2030 végéig kaptak haladékot a mérőórák, illetve költségmegosztók felszerelésére. Új szabályok mellett készülhetnek a középiskolai évekre azok a diákok, akik a 2026-2027-es tanévben kezdik a 8. osztályt, ugyanis változik a felvételi rendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A digitális kompetenciákkal foglalkozó globális ICDL tanulmánya szerint a 10-nél több munkatársat foglalkoztató romániai cégeknek mindössze 5,2%-a használja az AI-t. Ez alig haladja meg a 20%-os uniós átlagnak a negyedét. Románia kettős lemaradással néz szembe. Az egyik az AI használata, a másik pedig a szervezeti átalakulás. Az első a hozzáféréssel, a kompetenciával és a digitalizálás ütemével kapcsolatos. A második nehezebben tetten érhető. Bár használják az AI-t, a használat gyakran egyéni. Egy alkalmazott gyorsabban ír meg egy e-mailt, egy menedzser azonnal összegez egy dokumentumot, a marketing készít egy prezentációt, az értékesítés pedig generál egy ajánlatot. Mindez hasznos, de az, hogy a Claude-ot vagy a ChatGPT-t bevezetik egy cégbe, nem jelent egyet a cégnek a mesterséges intelligencia által való átalakításával. Olvasható az elemzésben. A távfűtéses társasházak 2030 végéig kaptak haladékot a mérőórák, illetve költségmegosztók felszerelésére. A változás Nagyváradon elsősorban a fűtést érinti, hiszen a melegvízfogyasztás egyéni méréseit már régóta bevett gyakorlat. A szabály szerint a központi távfűrendszerre csatlakoztatott társasházakban individualizálni kell a fűtés és a használati melegvízfogyasztását. A kötelezettség nem új. Az eredeti határidő 2024. december 31-e volt. Külön szabály vonatkozik a költségmegosztók felszerelésének elmulasztásáért kiszabható bírságokra. A távhőszolgáltatásról szóló törvény alapján a mulasztás 500 és 1000 lej közötti bírsággal járhat. A szankció alkalmazását azonban 2026. december 31-ig elhalasztották. Új szabályok mellett készülhetnek a középiskolai évekre azok a diákok, akik a 2026-2027-es tanévben kezdik a 8. osztályt, ugyanis változik a felvételi rendszere. A képességfelmérő vizsgán elért eredmény továbbra is döntő marad, de a középiskolák ezentúl úgy is dönthetnek, hogy saját felvételi vizsgát tartanak két tantárgyból. Azok az oktatási intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy felvételi vizsgát szerveznek, az egyes szakaszokon meghirdetett helyek legtöbb felét tölthetik így be. A fennmaradó helyekre a számítógépes elosztás szerint kerülnek be a diákok. Október 1-én valamennyi tanfelügyelőség nyilvánosságra kellene hoznia azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek külön vizsgát szerveznek a 2027-es középiskolai felvételi keretében. Ugyancsak október 1-én a középiskoláknak a saját honlapjukon közzé kell tenniük a felvételi szervezésére és lebonyolítására vonatkozó eljárást.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
1: Ez a Plusz

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: December folyamán teszi közzé első a lakossági fogyasztóknak szóló ajánlatát a Romgaz. A szolgáltatás pedig jövő áprilisban indulhat el. Egyszerűbbé válik az építkezés és lakásfelújítás. Ugyanis augusztus 25-től bizonyos munkákhoz már nem kell beszerezni a hagyományos építési engedélyt. Elég lesz az egyszerűsített bejelentési eljárás. Romániában nem tűnt el a televízió a tájékozódási szokások középpontjából, ám miközben az emberek továbbra is bíznak benne, a hírek jelentős része már egy teljesen más útvonalon jut el hozzájuk. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírek. December folyamán teszi közzé első a lakossági fogyasztóknak szóló ajánlatát a Romgaz. A szolgáltatás pedig jövő áprilisban indulhat el. Az állami vállalat színre lépésétől az illetékesek azt várják, hogy a konkurenciánál olcsóbban fogja szolgáltatni a földgázt, ahogy ez a hidroelektrika esetében is történt. A Romgaz a legnagyobb hazai gáztermelő, évi mintegy 5 milliárd köbmétert hoz felszínre. Jövőre ez a mennyiség számottevő mértékben lesz nagyobb, 2028-ban még inkább, mivel elkezdődik a nyíltvízi kitermelés, ami egy ideig önellátóvá teszi Romániát. A szakemberek becslései szerint a Neptun Deep mező tartalékai mintegy 100 milliárd köbméter tesznek ki. Augusztus 25-től egyszerűbbé válik több építkezés és lakásfelújítás. Bizonyos munkákhoz ugyanis már nem kell beszerezni a hagyományos építési engedélyt. Elegendő lesz az egyszerűsített bejelentési eljárás. Falvakban meghatározott feltételekkel családi ház, garázs vagy nyári konyha is épülhet így. De tetőcserépnél, tetőtér és erkélybeépítésnél is alkalmazható lesz a könnyítés. Mindez nem jelenti azt, hogy terv és mindenféle előzetes ügyintézés nélkül lehet építkezni. A munkálatok megkezdése előtt ugyanis értesíteni kell az építési engedélyek kiadására jogosult önkormányzatot. A bejelentéshez pedig egyszerűsített tartalmú műszaki kivitelezési tervet kell csatolni. A televízió nem tűnt el a tájékozódási szokások középpontjából Romániában. Ám miközben az emberek továbbra is bíznak benne, a hírek jelentős része már egy teljesen más útvonalon jut el hozzájuk. A legtöbb Facebookon, a TikTokon és azokon az algoritmusokon keresztül, amelyek eldöntik, mi jelenjen meg a képernyőn. Ez az egyik legfőbb megállapítása annak a felmérésnek, amelyet az Expert Fórum a politikai minősítő ügynökséggel együttműködésben elemzett. A kutatás egy olyan társadalmat ír le, ahol a hitelesnek tartott forrás és a ténylegesen használt csatorna már nem feltétlenül esik egybe. A mindennapi tájékozódás során a romániaiak 28,7%-a a televíziót jelölte meg a legfontosabb forrásnak. Az általános tévhittel ellentétben, miszerint a Facebook elavulttá vált, a tanulmány rámutat, hogy továbbra is ez a platform jelenti a főkaput a hírekhez a nagy közönség számára. A felszín alatt azonban hatalmas generációs szakadék húzódik. A 18 és 29 év közötti fiatalok körében a TikTok az abszolút piacvezető.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Záradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: esik az eső,
1: vagy éget a nap,
0: egész nyáron
1: szóljon
0: a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek,
1: magyar kedvencek,
0: Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre távolodik az euró bevezetése. A 2032-es év lehet Románia euróvezeti csatlakozásának legújabb céldátuma. A hozzájárulási költségvetésből állítanának szobrot Bunyitai Vincének Nagyváradon. Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák, túlterhelődtek a kórházak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 2032 lehet Románia euróvezeti csatlakozásának céldátuma. Jelentette ki hétfőn Dragos Pöszláró, az Európai Uniós beruházásokért felelős ügyvívő miniszter. Pöszláró a TVRE Infónak nyilatkozva úgy vélekedett, a következő éveket a pénzügyek rendbetételére és az euróvezethez való csatlakozáshoz szükséges kritériumok teljesítésére kellene fordítani. Mint ismeretes, az euró bevezetése nyilatkozatok szintjén mindig prioritást élvezett a román kormányok számára. 2016-ban tárcaközi bizottság is létesült a közös uniós valutára való áttérés előtt. Készítésére. Konkrét céldátumot azonban sokáig nem rögzítettek a bukaresti hatóságok. Azóta 2019, 2024, illetve 2029 is felmerült, de ma már 2029 is teljesíthetetlen vállalásnak tűnik. Összesen 55 civil projektet terjesztettek elő, ebből 39 felelt meg a követelményeknek és méretkezhet meg az online szavazáson, hogy a hozzájárulási költségvetésből megvalósítsák őket, tájékoztatott a nagyváradi önkormányzat. A szavazásra bocsátott projektek között szerepel egy szoborállítási terv is, amely szerint Bunyitai Vince római katolikus pap kanonok mellszobrát helyeznék el a ma Bretianu néven ismert Bunyitai ligetben. A leírás szerint a szobor a Park Continental szálloda felüli bejáratánál kapna helyet. A talapzaton pedig kétnyelvű román-magyar felirattal emlékeznének meg a város jeles személyiségéről. A nagyváradi önkormányzat tájékoztatása szerint a projektekre szeptember 27-ig lehet szavazni a hivatal honlapján. Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák és munkahelyek, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termést. Jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos. Hadzsa Labib közölte, Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, asszályok és erdőtüzek jeleznek. Tavaly több mint 1 millió hektár égett le az Európai Unióban, és rekordot jelentő 19 alkalommal aktiválták az uniós polgári védelmi mechanizmust. Idén az erdőtűz szezon a megszokottnál korábban kezdődött, ezért már április végén és május elején is szükség volt a mozgósításra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plus FM.
1: A story. Lock

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Check it out, check it out.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy tanulmány szerint a 10-nél több munkatársat foglalkoztató romániai cégeknek mindössze 5,2%-a használja az AI-t. A Nagyváradi Távfűtéses Társasházak 2030 végéig kaptak haladékot a mérőórák, illetve költségmegosztók felszerelésére. Új szabályok mellett készülhetnek a középiskolai évekre azok a diákok, akik a 2026-2027-es tanévben kezdik a 8. osztályt, ugyanis változik a felvételi rendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A digitális kompetenciákkal foglalkozó globális ICDL tanulmánya szerint a 10-nél több munkatársat foglalkoztató romániai cégeknek mindössze 5,2%-a használja az AI-t. Ez alig haladja meg a 20%-os uniós átlagnak a negyedét. Románia kettős lemaradással néz szembe. Az egyik az AI használata, a másik pedig a szervezeti átalakulás. Az első a hozzáféréssel, a kompetenciával és a digitalizálás ütemével kapcsolatos. A második nehezebben tetten érhető. Bár használják az AI-t, a használat gyakran egyéni. Egy alkalmazott gyorsabban ír meg egy e-mailt, egy menedzser azonnal összegez egy dokumentumot, a marketing készít egy prezentációt, az értékesítés pedig generál egy ajánlatot. Mindez hasznos, de az, hogy a Claude-ot vagy a ChatGPT-t bevezetik egy cégbe, nem jelent egyet a cégnek a mesterséges intelligencia által való átalakításával. Olvasható az elemzésben. A Távfűtéses Társasházak 2030 végéig kaptak haladékot a mérőórák, illetve költségmegosztók felszerelésére. A változás Nagyváradon elsősorban a fűtést érinti, hiszen a melegvízfogyasztás egyéni méréseit már régóta bevett gyakorlat. A szabály szerint a központi távfőrendszerre csatlakoztatott társasházakban individualizálni kell a fűtés és a használati melegvíz fogyasztását. A kötelezettség nem új. Az eredeti határidő 2024. december 31-e volt. Külön szabály vonatkozik a költségmegosztók felszerelésének elmulasztásáért kiszabható bírságokra is. A távhőszolgáltatásról szóló törvény alapján a mulasztás 500 és 1000 lej közötti bírsággal járhat. A szankció alkalmazását azonban 2026. december 31-ig elhalasztották. Új szabályok mellett készülhetnek a középiskolai évekre azok a diákok, akik a 2026-2027-es tanévben kezdik a 8. osztályt, ugyanis változik a felvételi rendszere. A képességfelmérő vizsgán elért eredmény továbbra is döntő marad, de a középiskolák ezentúl úgy is dönthetnek, hogy saját felvételi vizsgát tartanak két tantárgyból. Azok az oktatási intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy felvételi vizsgát szerveznek, az egyes szakaszokon meghirdetett helyek legtöbb felét tölthetik így be. A fennmaradó helyekre a számítógépes elosztás szerint kerülnek be a diákok. Október 1-én valamennyi tanfelügyelőség nyilvánosságra kellene hoznia azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek külön vizsgát szerveznek a 2027-es középiskolai felvételi keretében. Ugyancsak október 1-én a középiskoláknak a saját honlapjukon közzé kell tenniük a felvételi szervezésére és lebonyolítására vonatkozó eljárást.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: A befett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
0: Plusz
1: FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: December folyamán teszi közzé első a lakossági fogyasztóknak szóló ajánlatát a Romgaz. A szolgáltatás pedig jövő áprilisban indulhat el. Egyszerűbbé válik az építkezés és lakásfelújítás, ugyanis augusztus 25-től bizonyos munkákhoz már nem kell beszerezni a hagyományos építési engedélyt. Elég lesz az egyszerűsített bejelentési eljárás. Romániában nem tűnt el a televízió a tájékozódási szokások középpontjából, ám miközben az emberek továbbra is bíznak benne, a hírek jelentős része már egy teljesen más útvonalon jut el hozzájuk. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírek. December folyamán teszi közzé első a lakossági fogyasztóknak szóló ajánlatát a Romgaz. A szolgáltatás pedig jövő áprilisban indulhat el. Az állami vállalat színre lépésétől az illetékesek azt várják, hogy a konkurenciánál olcsóbban fogja szolgáltatni a földgázt, ahogy ez a hidroelektrika esetében is történt. A Romgaz a legnagyobb hazai gáztermelő, évi mintegy 5 milliárd köbmétert hoz felszínre. Jövőre ez a mennyiség számottevő mértékben lesz nagyobb, 2028-ban még inkább, mivel elkezdődik a nyílt vízi kitermelés, ami egy ideig önellátóvá teszi Romániát. A szakemberek becslései szerint a Neptun Deep mező tartalékai mintegy 100 milliárd köbmétert tesznek ki. Augusztus 25-től egyszerűbbé válik több építkezés és lakásfelújítás. Bizonyos munkákhoz ugyanis már nem kell beszerezni a hagyományos építési engedélyt. Elegendő lesz az egyszerűsített bejelentési eljárás. Falvakban meghatározott feltételekkel családi ház, garázs vagy nyári konyha is épülhet így. De tetőcserépnél, tetőtér és erkélybeépítésnél is alkalmazható lesz a könnyítés. Mindez nem jelenti azt, hogy terv és mindenféle előzetes ügyintézés nélkül lehet építkezni. A munkálatok megkezdése előtt ugyanis értesíteni kell az építési engedélyek kiadására jogosult önkormányzatot. A bejelentéshez pedig egyszerűsített tartalmú műszaki kivitelezési tervet kell csatolni. A televízió nem tűnt el a tájékozódási szokások középpontjából Romániában. Ám miközben az emberek továbbra is bíznak benne, a hírek jelentős része már egy teljesen más útvonalon jut el hozzájuk. A legtöbb Facebookon, a TikTokon és azokon az algoritmusokon keresztül, amelyek eldöntik, mi jelenjen meg a képernyőn. Ez az egyik legfőbb megállapítása annak a felmérésnek, amelyet az Expert Fórum a politikai minősítő ügynökséggel együttműködésben elemzett. A kutatás egy olyan társadalmat ír le, ahol a hitelesnek tartott forrás és a ténylegesen használt csatorna már nem feltétlenül esik egybe. A mindennapi tájékozódás során a romániaiak 28,7%-a a televíziót jelölte meg a legfontosabb forrásnak. Az általános tévhittel ellentétben, miszerint a Facebook elavulttá vált, a tanulmány rámutat, hogy továbbra is ez a platform jelenti a főkaput a hírekhez a nagy közönség számára. A felszín alatt azonban hatalmas generációs szakadék húzódik. A 18 és 29 év közötti fiatalok körében a TikTok az abszolút piacvezető.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

Balzami Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre távolodik az euró bevezetése. A 2032-es év lehet Románia euróvezeti csatlakozásának legújabb céldátuma. A hozzájárulási költségvetésből állítanának szobrot Bunyitai Vincének Nagyváradon. Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák, túlterhelődtek a kórházak. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 2032 lehet Románia euróvezeti csatlakozásának céldátuma. Jelentette ki hétfőn Dragos Pöszláró, az Európai Uniós beruházásokért felelős ügyvívő miniszter. Pöszláró a TVR Infónak nyilatkozva úgy vélekedett, a következő éveket a pénzügyek rendbetételére és az euróvezethez való csatlakozáshoz szükséges kritériumok teljesítésére kellene fordítani. Mint ismeretes, az euró bevezetése nyilatkozatok szintjén mindig prioritást élvezett a román kormányok számára. 2016-ban tárcaközi bizottság is létesült a közös uniós valutára való áttérés előkészítésére. Konkrét céldátumot azonban sokáig nem rögzítettek a bukaresti hatóságok. Azóta 2019, 2024, illetve 2029 is felmerült, de ma már 2029 is teljesíthetetlen vállalásnak tűnik. Összesen 55 civil projektet terjesztettek elő, ebből 39 felelt meg a követelményeknek és méretkezhet meg az online szavazáson, hogy a hozzájárulási költségvetésből megvalósítsák őket, tájékoztatott a nagyváradi önkormányzat. A szavazásra bocsátott projektek között szerepel egy szoborállítási terv is, amely szerint Bunyitai Vince római katolikus pap kanonok mellszobrát helyeznék el a ma Bretianu néven ismert Bunyitai ligetben. A leírás szerint a szobor a Park Continental szálloda felőli bejáratánál kapna helyet. A talapzaton pedig kétnyelvű román-magyar felirattal emlékeznének meg a város személyiségéről. A nagyváradi önkormányzat tájékoztatása szerint a projektekre szeptember 27-ig lehet szavazni a hivatal honlapján. Súlyos következményei voltak Európában a közelmúlt hőhullámainak. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák és munkahelyek, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termést, jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos. Hadzsa Labib közölte, Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, aszályok és erdőtüzek jeleznek. Tavaly több mint 1 millió hektár égett le az Európai Unióban, és rekordot jelentő 19 alkalommal aktiválták az uniós polgári védelmi mechanizmust. Idén az erdőtűz szezon a megszokottnál korábban kezdődött, ezért már április végén és május elején is szükség volt a mozgósításra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz FM. Whether it's tonight or 50.

0: esik az eső,
1: vagy éget a nap,
0: egész nyáron
1: szóljon
0: a Plusz FM.
2: Plusz FM.
0: Slágerek,
2: magyar kedvencek,
0: Nagyváradon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy tanulmány szerint a 10-nél több munkatársat foglalkoztató romániai cégeknek mindössze 5,2%-a használja az AI-t. A Nagyváradi Távfűtéses Társasházak 2030 végéig kaptak haladékot a mérőórák, illetve költségmegosztók felszerelésére. Új szabályok mellett készülhetnek a középiskolai évekre azok a diákok, akik a 2026-2027-es tanévben kezdik a 8. osztályt, ugyanis változik a felvételi rendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A digitális kompetenciákkal foglalkozó globális ICDL tanulmánya szerint a 10-nél több munkatársat foglalkoztató romániai cégeknek mindössze 5,2%-a használja az AI-t. Ez alig haladja meg a 20%-os uniós átlagnak a negyedét. Románia kettős lemaradással néz szembe. Az egyik az AI használata, a másik pedig a szervezeti átalakulás. Az első a hozzáféréssel, a kompetenciával és a digitalizálás ütemével kapcsolatos. A második nehezebben tetten érhető. Bár használják az AI-t, a használat gyakran egyéni. Egy alkalmazott gyorsabban ír meg egy e-mailt, egy menedzser azonnal összegez egy dokumentumot, a marketing készít egy prezentációt, az értékesítés pedig generál egy ajánlatot. Mindez hasznos, de az, hogy a Claude-ot vagy a ChatGPT-t bevezetik egy cégbe, nem jelent egyet a cégnek a mesterséges intelligencia által való átalakításával. Olvasható az elemzésben. A távfűtéses társasházak 2030 végéig kaptak haladékot a mérőórák, illetve költségmegosztók felszerelésére. A változás Nagyváradon elsősorban a fűtést érinti, hiszen a melegvízfogyasztás egyéni méréseit már régóta bevett gyakorlat. A szabály szerint a központi távfűrendszerre csatlakoztatott társasházakban individualizálni kell a fűtés és a használati melegvíz fogyasztását. A kötelezettség nem új. Az eredeti határidő 2024. december 31-e volt. Külön szabály vonatkozik a költségmegosztók felszerelésének elmulasztásáért kiszabható bírságokra. A távhőszolgáltatásról szóló törvény alapján a mulasztás 500 és 1000 lej közötti bírsággal járhat. A szankció alkalmazását azonban 2026. december 31-ig elhalasztották. Új szabályok mellett készülhetnek a középiskolai évekre azok a diákok, akik a 2026-2027-es tanévben kezdik a 8. osztályt, ugyanis változik a felvételi rendszere. A képességfelmérő vizsgán elért eredmény továbbra is döntő marad, de a középiskolák ezentúl úgy is dönthetnek, hogy saját felvételi vizsgát tartanak két tantárgyból. Azok az oktatási intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy felvételi vizsgát szerveznek, az egyes szakaszokon meghirdetett helyek legtöbb felét tölthetik így be. A fennmaradó helyekre a számítógépes elosztás szerint kerülnek be a diákok. Október 1-én valamennyi tanfelügyelőség nyilvánosságra kellene hoznia azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek külön vizsgát szerveznek a 2027-es középiskolai felvételi keretében. Ugyancsak október 1-én a középiskoláknak a saját honlapjukon közzé kell tenniük a felvételi szervezésére és lebonyolítására vonatkozó eljárást.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: December folyamán teszi közzé első a lakossági fogyasztóknak szóló ajánlatát a Romgaz. A szolgáltatás pedig jövő áprilisban indulhat el. Egyszerűbbé válik az építkezés és lakásfelújítás. Ugyanis augusztus 25-től bizonyos munkákhoz már nem kell beszerezni a hagyományos építési engedélyt. Elég lesz az egyszerűsített bejelentési eljárás. Romániában nem tűnt el a televízió a tájékozódási szokások középpontjából, ám miközben az emberek továbbra is bíznak benne, a hírek jelentős része már egy teljesen más útvonalon jut el hozzájuk. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírek. December folyamán teszi közzé első a lakossági fogyasztóknak szóló ajánlatát a Romgaz. A szolgáltatás pedig jövő áprilisban indulhat el. Az állami vállalat színre lépésétől az illetékesek azt várják, hogy a konkurenciánál olcsóbban fogja szolgáltatni a földgázt, ahogy ez a hidroelektrika esetében is történt. A Romgaz a legnagyobb hazai gáztermelő, évi mintegy 5 milliárd köbmétert hoz felszínre. Jövőre ez a mennyiség számottevő mértékben lesz nagyobb, 2028-ban még inkább, mivel elkezdődik a nyíltvízi kitermelés, ami egy ideig önellátóvá teszi Romániát. A szakemberek becslései szerint a Neptun Deep mező tartalékai mintegy 100 milliárd köbmétert tesznek ki. Augusztus 25-től egyszerűbbé válik több építkezés és lakásfelújítás. Bizonyos munkákhoz ugyanis már nem kell beszerezni a hagyományos építési engedélyt. Elegendő lesz az egyszerűsített bejelentési eljárás. Falvakban meghatározott feltételekkel családi ház, garázs vagy nyári konyha is épülhet így. De tetőcserépnél, tetőtér és erkélybeépítésnél is alkalmazható lesz a könnyítés. Mindez nem jelenti azt, hogy terv és mindenféle előzetes ügyintézés nélkül lehet építkezni. A munkálatok megkezdése előtt ugyanis értesíteni kell az építési engedélyek kiadására jogosult önkormányzatot. A bejelentéshez pedig egyszerűsített tartalmú műszaki kivitelezési tervet kell csatolni. A televízió nem tűnt el a tájékozódási szokások középpontjából Romániában. Ám miközben az emberek továbbra is bíznak benne, a hírek jelentős része már egy teljesen más útvonalon jut el hozzájuk. A legtöbb Facebookon, a TikTokon és azokon az algoritmusokon keresztül, amelyek eldöntik, mi jelenjen meg a képernyőn. Ez az egyik legfőbb megállapítása annak a felmérésnek, amelyet az Expert Fórum a politikai minősítő ügynökséggel együttműködésben elemzett. A kutatás egy olyan társadalmat ír le, ahol a hitelesnek tartott forrás és a ténylegesen használt csatorna már nem feltétlenül esik egybe. A mindennapi tájékozódás során a romániaiak 28,7%-a a televíziót jelölte meg a legfontosabb forrásnak. Az általános tévhittel ellentétben, miszerint a Facebook elavulttá vált, a tanulmány rámutat, hogy továbbra is ez a platform jelenti a fő kaput a hírekhez a nagy közönség számára. A felszín alatt